Julius Eastman második szimfóniáját játszotta a BBC szimfonikus zenekara. A komponista 80-as években kábítószer használattal és hajléktalansággal küzdött, és hát bizony homályba került a neve, a halála az éjszel is összefüggésbe hozható volt. Gustav Mahler Rüker dalok ciklusa következik. A szólista Jamie Barton.

Jimmy Barton és a BBC szimfonikus zenekar adta elő Mahler Rücker dalait, vezényelt Dalia Staszewska. A londoni Royal Albert Hall hangverseny termében ezután Sibelius 5. szimfóniája hangzott el, ez az S-dur szimfónia, ami 1919-ben készült.

Sibelius 5. szimfóniáját a BBC szimfonikus zenekar adta elő, vezényelt Dália Staszewska. Érdekes, hogy ez sokkal konzervatívabb zene, mint Sibelius előző szimfóniái. William Walton egyik kórusműve következik, majd Morton Feldman darabja, ez utóbbi címe Christian Wolf Cambridge-en.

Christian Wolff Cambridge-ben Morton Feldman kórusműve hangzott el, William Walton zeneműve után mindkettőt a BBC Singers énekelte. A 20. század egyik legérdekesebb figuráját tartották Morton Feldmant egyébként. Most Ray Vaughan Williams második szimfóniáját játssza a BBC szimfonikus zenekara.

Ray Vaughan Williams London szimfóniáját játszotta a BBC szimfonikus zenekara, Leonard Slatkin vezényelt. Akár csak Dvorak, Mahler, Beethoven, Vaughan Williams is 9 szimfóniát írt. Az utolsó szimfónia felvételén dolgozott 86 évesen, amikor egy reggel szívroham elvitte őt. 4 óra van.

József Haydn G-moll kvartettje következik a Notturnóban. Egy anekdota. Mozart egy alkalommal Leopold Kozeluh jelenlétében egy Haydn kvartettet hallgatott. Kozeluh csepülte Haydn művét, közölte, hogy ő nem így csinálta volna. Mozart azt válaszolta, hogy én sem. De tudja miért? Mert egyikünknek sem jutott volna az eszébe, ami Haydnnek. Haydn és Mozart barátsága bizony legendás volt, pedig kettejük közt nagy korkülönbség volt, 24 év, és a természetük is elég döntően eltért, meg hát a zenéjük is. Haydn sokkal egyszerűbb, kevésbé zavarba ejtő viselkedésű volt, mint Mozart. Az Ebén vonós négyes játékát halljuk.

Haydn G-moll kvartettjét az EBN vonós négyes adta elő. Most Boris Papandopulo Dodolice című zeneművét halljuk. Ez a szerző sok-sok kamara műve mellett kantátákat, operát, oratóriumot írt, elsősorban a billentyűs műveit emelik ki a róla szóló írások. A szlovén kamara kórust halljuk.

Boris Papandopulo Dodolice című zeneművét a szlovén kamarakórus adta elő, szólót éneket Miljenka Grdan, Vladimir Krancsevics vezényelt. Nem tudom, szeretik-e a madarakat, mert ha igen, akkor okvetlenül hallgassák meg Eino Juhani Rautavaara Cantus Articus koncertóját, ami madárhangra és zenekarra készült.

Aino Juani Rautavaara Cantus Arcticus koncertóját a finn rádió zenekar adta elő Jukka-Pekka Saraste vezényletével. Ez a finn komponista 1928-ban született, hosszú életű volt, járt és tanult az Egyesült Államokban, Svájcban, Németországban. Most Gertrud van den Berg rondóját halljuk.

Gertrude van den Berg rondóját Franz von Roth játszotta. Farkas Ferenc régi magyar táncok ciklusa következik a Notturnóban. A zeneszerző Respighinél tanult, aztán hazatérése után Lajta László ösztönzésére a Dunántúlon folytatott népzenei kutató munkát. A Gályárd együttest halljuk.

Farkas Ferenc régi magyar táncait hallottuk, Intráda lassú, lapockás és ugrós, a Gaillard együttest hallottuk. Most Francis Poulenc szonátájának első tétele szól, és ezután közvetlenül Ravel híres műve, a Pavane egy infáns nő halálára, ezt a Melbourne-i szimfonikus zenekar játssza.

Maurice Ravel Paván egy infánsnő halálára című kompozícióját játszotta a Melbourne-i szimfonikus zenekar, előtte pedig Poulenc hegedűrei zongorára írt szonátájának első tétele hangzott el. Visszaugrunk az időben, és Henry Purcell himnuszát hallgatjuk meg. Örvendjetek az örök Istennek!

Harry Purcell himnuszát hallottuk, előadta Alex Potter, Samuel Bowden, Matthew Brook és a Collegium Vocale Gent, Philip Herrevége. Purcell igazi szakértője volt az udvari ünnepségeknek, ilyen alkalmakra írta az antemeket, himnuszokat. Most néhány Dvorsák prágai keringőt hallunk.

Antonin Dvořák prágai keringőjét a Szlovák Rádiózenekar játszotta. Befejezésű Mozart 311-es körű jegyzékszámú D-dur szonátáját játssza Mateusz Boroviak. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom a hangmérnök Papp Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Németh Attilát hallották. A viszonthallásra.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. A jövőben a bírók kezdeményezhetik a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének visszahívását, valamint alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásának. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek. A javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Augusztus 1-én a bálnában várnak minden érintettet, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyokat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DAB vagy a KAU azonosítást igénylő felületen is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. Újabb kórházban fejlesztették a légkondicionáló rendszert. A júniusban megkezdett klímafejlesztési programba bevonták a szolnoki MÁV kórházat is. Az intézményben az elavult elektromos vezetékek felújítása után 10 eszközt szereltek fel. Ünnepi fogadást rendeztek Lehoczky Zsuzsa tiszteletére tegnap a Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész 90. születésnapján az Operett Színházban. A nemzet színészét a társulat tagjai is felköszöntötték. A legendás művész csaknem 6,5 évtizede tagja az intézménynek. Tehetségét több műfajban és stílusban is megcsillogtatta. Primadonnaként drámai szerepekben és tévéjátékokban egyaránt láthatták a nézők. 5 évvel ezelőtt vonult vissza. Végül az időjárásról. Jelenleg 15 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 22-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén erősen felhős az ég. A déli délnyugati tájakon esik az eső. Arrafelé a várható felhőszakadások miatt több járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél néhol viharossá fokozódik, délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.

0: Mások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alászatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Ma 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriela nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Július 19-e van, vasárnap. Az év 200. napja. Micsoda kerek szám. Ennek örömére, vagy épp ennek ellenére folytatjuk a múlt héten megkezdett lemez újdonságainkat. Egyrészt Ottorino Respighi zenekari műveit, ráadásul a kevésbé ismerteket a New Yorki Kamara zenekar előadásában Alessandra Vicentin énekesnő közreműködésével, Salvatore Di Vittorio vezényletével. Aztán Bánkövi Bence és Szavó Marcell a Mesterek bűvöletében című Hungaroton lemeze is itt van nálunk, valamint az ifjú brit zongora művész Martin James Bartlett zongora versenyeket felvonultató albuma, amelyen a Salzburgi Mozarteum zenekarával hallhatjuk őt Howard Griffiths vezényletével. Néhány koncertósi rokkó felvételt is hallhatunk még a Sirens and Soldiers című itáliai Seicento lemezükről. Még mielőtt megszólalna az első zenemű, tovább kalandozunk Karinti Frigyes Így írtok ti című gyűjteményében. Maradunk továbbra is a Kosztolányi paródiánál, azaz Trombolányi Dezsőnél, és a Szegény kis trombitás szimbolista klapec Nyöszörgései című ciklusnál. Én nyafogok az életben, mint kevesek. Én nyifegek, távol mezőkön bőrző levesek. Én nyühögök, valami van, valami nincs. Én szepegek, valami kósza, kótya, kincs. Én szüpögök az éjbe későn és korán. Én szipogok az orromon, eroppant trombitán. Trombita helyett azonban fuvola szólóval indul a nap Krisztóf Willibald Gluck Orpheus és Euridiké című operájának második felvonásából csendül fel a Boldog Lelkek tánca. Robert Down játssza a fuvola szólót, a Stuttgarti Kamara zenekart Karl Münchinger vezényli.

Robert Down fuvol a művész és a Karl Münchinger vezette Stuttgarti kamarazenekar előadásában hangzott el Christoph Willibald Gluck, Orpheus és Euridike című operájának második felvonásából a Boldog lelkek tánca. Nikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov erős társadalomkritikát megfogalmazó utolsó operája, az Arany kakas, a cenzúra miatt teljes egészében nem kerülhetett színre 1909-ben. A kései mű harmónia világa ráadásul sokszor kifejezetten merész, kísérletező. A belőle készült zenekari szvit, amelyet Alexander Glazunov és Maximilian Steinberg készített, ettől függetlenül programszerűségével varázsol el, az orosz mesék hangulatát idézve. Az orosz-amerikai hegedű művész Efrem Zimbalist tanárának, Auer Lipótnak ajánlotta hegedűre és zongorára írt koncert fantáziáját, mely a szvit legfontosabb motívumaiból építkezik, és amelynek keleties fordulatai, romantikus áradó dallamai és táncos passzázsai remekül illeszkednek a cselló hangszínéhez is. Bánkövi Bence és Szabó Marcell lemezéről idézzük a kompozíciót.

Efrem Zimbáliszt Nyikolaj Rimszkij-Korszakov aranykakasának motívumain alapuló aranykakas fantáziáját hallottuk Bánykövi Bence játszott csellón, Szabó Marcell zongorán. Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 21-es Szent Ivánéi álom nyitányával folytatjuk a hangfogót. A Bambergi Szimfonikus Zenekart Péter Klaus Flór vezényli.

Félix Mendelssohn Szent Iváné álom című színpadi kísérő zenéjéből a nyitány hangzott el. A bambergi szimfonikusokat Peter Klaus Flór dirigálta. Ahogyan már tegnap is mondtam, magyar zenékből sem csak mindig a slágereket hallhatják nálunk, most például Erkel Ferenc ritkábban hallható Brankovics György című operájának második felvonásából következik a címszereplő monológia. Kovács Kolos énekel, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Kórodi András vezényli.

Brankovics György monológia hangzott el Erkel Ferenc azonos című operájának második felvonásából. Kovács Kolos énekelt, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara élén Kórodi András állt. Andrea Falconieri nápolyi származású itáliai lantos zeneszerző volt, akitől a Concerto Sirocco előadásában most a La Portia fantáziáját hallgathatjuk meg, amely a dalok, szimfóniák, fantáziák, stb. Még sorolhatnám itt a műfajokat, első kötetének 26. darabja.

Andrea Falconieri La Portia fantáziája hangzott el a Concerto Sirocco játékában. Piotr Iljics Csajkovszki Hattyúk Tava balett szvittjével folytatjuk adásunkat. A Swiss Roman zenekarát Ernest Ansermé vezényli.

0: Ernest Ansermi vezényelte a Swiss Roman zenekart. Előadásukban Csajkovszki Opus 20-as Hattyúk tava balett szvittjét hallottuk.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Bánkövi Bence cselló művész a Hungarotonnál megjelent lemezére feljátszotta édesapja Bánkövi Gyula darabját is. Őt pedig a Bartók Rádió, hát még a Hangfogó hallgatói jól ismerhetik szerkesztőként, hiszen e műsort is ő szerkesztette hosszú éveken át Csík Gabriella előtt. Nyilván emiatt sem nagyon lehetett darabját hallani itt a Hangfogóban, meg mert a kortárs művek inkább átkerültek az általa szerkesztett, vezetett Ars Novába. Ez a mostani egy igencsak expresszív mű. A belső vívódást lefagyasztani próbáló darab a Jégbe zárt fájdalom címet Karel Schulz Michelangelo-ról szóló regényéből kölcsönözte, amely a Kőbe zárt fájdalom címet viseli. Benne, mármint a darabban folytott feszültségekkel, valamint a mai hangütés mellett kifejezetten romantikus gesztusokkal találkozhatunk. Bánkövi Bence csellózik, Szabó Marcell zongorázik.

Bánkövi Bence és Szabó Marcell előadásában hangzott el Bánkövi Gyula Opus 66-os Jégbezárt fájdalom című kompozíciója. Franz Schubert első D-dur szimfóniájával folytatjuk adásunkat. A mű Deutsch jegyzékszáma 82. A berlini filharmonikusokat Karl Böhm vezényli.

A Carl Böhm vezette berlini filharmonikus zenekar előadásában hangzott el Franz Schubert első D-dur szimfóniája. Frédéric Chopin három keringője következik, az Opus 34-es sorozat három darabja. Az A-dur, az A-moll és az F-dur keringőket Maurizio Pollini előadásában forgatjuk le.

Frédéric Chopin opusz 34-es három keringőjét Maurizio Pollini zongorázta. Ottorino Respighi Arethusa című 1911-ben komponált műve Percy Bysshe Shelley költeményén alapul. A történet a görög mitológiából ismert Arethusa nimfáról szól, aki Alfeios folyamisten üldözése elől menekülve végül Szicília partjainál Szirakúza Ortigia szigetén forrássá változik. Néhány éve magam is jártam az ottani Arethusa kútnál, amely ma is a város egyik legismertebb látnivalója. Így különösen izgalmas volt újra találkozni ezzel a történettel Respighi zenéjén keresztül. A ritkán hallható kompozíció már előrevetíti a későbbi Róma kútjai víz ábrázolásának lenyűgöző hangfestését, miközben a mezzoszoprán szólam rendkívüli technikai nehézségei miatt ma is valódi kuriózumnak számít a koncertpódiumokon. A mezzoszoprán szólót kontra-alt énekesnő Alessandra Vicentin énekli, a New Yorki Kamarazenekar karmestere Salvatore Di Vittorio.

Ottorino Respighi Aretusa című műve hangzott el Alessandra Vicentin szólójával. A New Yorki Kamara zenekart Salvatore Di Vittorio vezényelte. Nemrég Róma Imrével találkozva épp Carl Philipp Emanuel Bach zenéjének különlegességéről kezdtünk el beszélgetni, és hogy milyen csodálatos az, hogy tisztelte és ápolta édesapja életművét, mellette pedig kialakított egy teljesen sajátos, izgalmas stílust. És persze nem beszélve a billentyűs munkásságáról, és így a billentyűs traktátusa is szóba került, amit Róman Imre persze eredeti nyelven többször is elolvasott, és beszéltünk róla, milyen jó lenne, ha születne belőle magyar fordítás. Gondoltam, kimondom ezt itt is, hát ha meghallja valaki illetékes. Most minden esetre Carl Philipp Emanuel Bach A-dur cselló versenye következik, Votken jegyzékszáma 172. A szólót Máté Balázs játsza, a Concerto Armonico hangversenymestere Szűcs Péter.

Máté Balázs és a Szűcs Péter vezette Concerto Armonico előadásában hangzott el Carl Philipp Emanuel Bach 172-es Votken számú A-dur cselló versenye. Zeneszerzőnő rovatunk mai hősnője Pauline Viardot. Viardot korának igazi kulturális jelensége volt, világhírű operaénekes, termékeny zeneszerző és keresett tanár, akinek személyisége köré a 19. század művészeti elitje gyűlt. Saját művei sokáig háttérbe szorultak előadói pályája mögött, napjainkban azonban egyre gyakrabban fedezik fel újra zeneszerzői életművét. Avanés című dala az Abanera ritmusának érzéki lüktetésére épül, és néhány percben is megmutatja Viardot finom ízlését, dallam gazdagságát és színpadi fantáziáját, megidézve a tenger és az ég kékjét. Cecilia Bartoli énekel, Zsanif Tibodé zongorázik.

Pauline Viardot Avanés című dalát Cecilia Bartoli énekelte, zongorán közreműködött Jean-Yves Thibaudet. Salomone Rossi, itáliai zsidó hegedűs és komponista, a késő reneszánsz és a kora barokk közötti átmeneti időszak zeneszerzője volt. Dalokat és instrumentális műveket egyaránt komponált, sőt, héber nyelvű liturgikus énekeket is. Most a szonátákat és egyéb darabokat tartalmazó harmadik kötetéből szól a negyedik szonáta Ruggiero áriájának témájára. A koncertó sirokkó játszik.

Salomone Rossi szonátáinak harmadik kötetéből hangzott el egy szonáta Ruggiero áriájának témájára. Ez a harmadik kötet negyedik szonátája. A koncertó sirokkó játékát hallottuk. Kodály Zoltán Hári János szvitje következik. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara élén Fischer Ádám áll.

Fischer Ádám vezényelte a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát. Előadásukban Kodály Zoltán, Hári János szvittje hangzott el. Elérkeztünk Bánkövi Bence és Szabó Marcell lemezének zárószámához, és így visszatérünk Igor Stravinsky zenéjéhez. A Mavra című egyfelvonásos vígopera a burzsóázia szatirájaként és az opera buffa paródiájaként is értelmezhető. Első áriája a Kedves barátom kezdetű Parasa dala, melyet Mstislav Rosztropovics dolgozott át csellóra és zongorára. Fanyar humorral ábrázolja a metrumváltásokban topzódó, lamentáló parasztdal és a szemtelen osztinátó kíséret közötti kontrasztot. Bánkövi Bence játszik csellón, Szabó Marcell zongorán.

0: Igor Stravinsky Mavrájából hangzott el az orosz dal Mstislav Rostropovics átdolgozásában. Bánkövi Bence játszott csellón, Szabó Marcell zongorán.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Johann Sebastian Bach 186-os BWV számú Ergre dich, o Seele, nicht, vagyis Ne bosszankodj, ó lelkem című kantátája különleges utat járt be. A mű eredetileg még weimári éveiben adventre készült, majd amikor Bach Lipcsébe került, átdolgozta, kibővítette, és a Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnapra illesztette a liturgiába. A kantáta központi gondolata a kételkedő ember vigasztalása. Arra biztatja a hívőt, hogy ne a külső látszat alapján ítéljen, hanem bízzon Krisztusban akkor is, amikor Isten útjai nehezen érthetők. A csaknem 30 perces, két részre tagolt mű gazdag hangszerelésével, 4 áriájával és 2 monumentális korál feldolgozásával Bach egyik legnagyobb szabású egyházi kantátája. Szólót énekel Ruth Cizach, szoprán Elizabeth von Magnus, alt, Paul Agnew, tenor, valamint Klaus Mertens, basszus. Az amsterdami barokk kórust és zenekart Ton Koopman vezényli.

Elhangzott Johann Sebastian Bach 186. kantátája. Szólót énekelt Ruth Cizak, Elizabeth von Magnus, Paul Agnew, valamint Klaus Mertens. Az amszterdami barokk kórus és zenekar élén Ton Koopman állt. A következő zenemű Luigi Boccherini opusz 2 numero 3-as D-dur vonós négyese. A Sonar Quartet játszik.

A Sonar Quartet előadásában hangzott el Luigi Boccherini Opus 2 numero 3-as D-dur vonós négyese. Martin James Bartlett lemezét vesszük elő a hangfogó végén. A Warner Classicsnál megjelent kiadványról tegnap már meghallgattuk Benjamin Britten If You Apollo című művét, most pedig az album közepén található Wolfgang Amadeus Mozart mű, a 271-es köhőszámú S-dur zongora verseny, az úgynevezett Genome koncert következik. Az Salzburgi Mozarteum zenekarát Howard Griffiths vezényli.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 271-es köhőszámú S-dur zsönom zongora versenye hangzott el. A szólót Martin James Bartlett játszotta, az Salzburgi Mozarteum zenekara élén Howard Griffith állt. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, pihentető vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Kell, hogy minden ember midőn férfiúvá fejlődött, megállapítsa, minő ideális cél érdekében akar küzdeni, hogy e szerint alakítsa egész munkálkodásának minden cselekedetének mineműségét. Én részemről egész életemben minden téren, mindenkor és minden módon egy célt fogok szolgálni. A magyar nemzet és a magyar hazajavát. Azt hiszem, eddig is tanújjelét adtam e szándékomnak, kevésbé jelentős és fontosabb cselekedeteimmel, melyek csekély erőmből kitellettek egyaránt. Bartók levele édesanyjának, Gmunden, 1903. szeptember 8-a.

0: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezetőre emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
1: Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elizabeth Schwarzkopffal a Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában.
0: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Óra 30 perc.
4: Bár a most következő fanfár eredetileg nőnapra készült, a benne szereplő fantasztikus női előadók miatt azonban megérdemli a nyári ismétlést. Ráadásul a nőket az év bármely napján ünnepelhetjük.
0: Fanfár. Minden, ami fúvós.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő ifjem Bazsinka József. Ma van a Nemzetközi Nőnap, ezért a mai fanfárban hallható színes összeállítással a nőket szeretném felköszönteni, ünnepelni, valamint bemutatni néhány remek felvételt, amelyeken rendkívüli női szólisták játszanak különböző fúvós hangszereken. Hadd kezdjem egy személyes vallomással. Ha fúvós hangszeren játszó nőre gondolok, akkor elsőként a feleségem jut eszembe, a kifagott művész. A Zeneakadémián találkoztunk, és rajta keresztül ismerhette meg a fagottos repertoárt. Emlékszem még arra is, amikor a most következő darabot gyakorolta, játszotta. Elsőként hallgassák meg Saint-Saëns szonátájának második tételét, ezúttal nem a feleségem, hanem Sophie Dervaux előadásában, aki a Bécsi Filharmonikusok első fagottosa, számos rangos, nemzetközi zenei verseny, többek között a müncheni ARD és a Beethoven Ring Bonn díjazottja, szólistaként pedig a világ neves zenekaraival lépett fel. Zongorán közreműködik Céline Mazarin.

Saint-Saëns fagott zongora szonátájának második tételét Sophie Dervaux játszotta Céline Mazari kíséretével. Most következzen egy igazi kuriózum. Manapság már rengeteg kiváló női művésze van, szinte minden részfúvós hangszernek, a tubás hölgyek azonban ma is rendkívül ritkának számítanak. Következzen most az amerikai Carol Jensch, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekar tubása, aki számos tubaversenyen volt díjazott, és én magam is hallhattam lenyűgözően könnyed, virtuóz hangszerkezelését, amikor 2004-ben megnyerte az akkor Budapesten megrendezett Nemzetközi Tuba és Eufónium konferencia versenyének szóló kategóriáját. Darius Milhaud Scaramouche című művének harmadik, Brasiliera című tételét saját átiratában Susan Novicki zongora művésszel adja elő.

Darius Milhaud Scaramouche című művének harmadik, Brazíliéra című tételét Carol Jentsch tuba művész saját átiratában Susan Novickivel játszotta. Alison Belsom világhírű angol trombita szólistát a Bartók Rádió hallgatóinak nem kell bemutatnom, hiszen számos felvételét játsszuk rendszeresen. A tavalyi Proms záró koncertjén, amelyet élőben közvetítettünk, visszavonulása előtti utolsó búcsú fellépését hallhattuk. Alison Belsom Párizs című albumáról idézzük most Kozma József, magyar zeneszerző, a francia sanzon megújítójának híres slágerét, a Hullóleveleket. Közreműködik Guy Barker és zenekara.

Kozma József Hulló levelek című slágerét Alison Balsom játszotta Guy Barkerrel és zenekarával. A fiatal holland furuljeművész Lucy Horsch neve is ismerősen csenkett hallgatóink számára, az El Diablo Suelto, vagyis az Ördög Szabadlábon című felvétele újra és újra felbukkan muzsikálunk műsorainkban. Most Zekinya de Abreu híres Tico Ticóját játsza a Fuse együttessel.

Zekinya D'Abro híres Tico-Ticóját Lucy Horsch játszotta a Fuse együttessel. Befejezésként Sarah Willis, brit-amerikai kürtművész két felvételét hallhatják. Sarah Willis a berlini filharmonikusok tagja, valamint klasszikus zenével foglalkozó TV és online műsorok műsorvezetője mondta a következőket. Havannában áll egy Mozart szobor. 2017-ben, amikor először jártam Kubában, az egyik helyi zenész azt mondta nekem, Mozart jó kubai lenne. Ez a megjegyzés felkeltette az érdeklődésemet, így indult el az a 4 éven át tartó, az életemet is megváltoztató projekt, amelynek 3 Mozart kürtös darabjait és a kubai zenét ötvöző album lett az eredménye. Az első Mozarti Mambo albumról hallhatják most először Mozart 447-es köhögjegyzékszámú Ezdur kürt versenyének 3. tételét Sarah Willis szólójával, majd a tétel témáját alapul vevő Rondo alla Mambo-t. A zenekar mindvégig a Havanna Liceum zenekara, vezényel José Antonio Mendez Padrón.

0: Wolfgang Amadeus Mozart 447-es köhögjegyzékszámú Ezdur kürt versenyének harmadik tételét, majd pedig a tétel témájára épülő Rondo alla Mambót Sara Willis játszotta a Havanna Liceum zenekarával, José Antonio Mendez Padrón vezényletével. Kedves hallgatóink, a Fanfár mai adásában nőnapon női fúvós szólisták játszottak, ahogy a címben is ígértem, női fúvallatokat hallhattak. Adásunk végén köszöntöm minden kedves hölgyhallgatónkat. Isten éltesse önöket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, ifjön Bazsinka József.
1: A 2026. március 8-ai műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket itt a Sára Sándor teremben, és természetesen mindannyian köszöntjük a Bartók Rádió hallgatóit is.
3: Bece Szilvia vagyok.
2: A hallgatók azt szokták meg, hogy országos versenyek gála koncertjeit tartjuk ebben a sorozatban. Ez majdnem igaz a mostani koncertre is, hiszen lesznek olyan fellépők, akik nemrégiben, pár éve, bármikor már jártak nálunk, éppen azért, mert országos versenyen gyönyörű díjakat kaptak. De ahogy hallottam, most olyanok is fellépnek, akik ezekkel a produkciókkal készülnek valamilyen versenyre. Tehát igenis itt lebegnek felettünk a versenyek, de ez a mai koncert a Zenetanárok Társaságával együtt szervezve
3: kortárs magyar zeneszerzők műveiből összeállított hangverseny, amelynek második részét halljuk ma. Kezdődjék az előadás.
2: Kurták György a zeneszerző és Balatonboglári emléket hallgatunk cselló szólóval. Vidakun Gábor játszik, akinek felkészítő tanára Kemény Krisztina, és ő a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatója.

0: Vidakun Gábor Tatabányáról érkezett, és van két testvére, mindketten zenészek hasonlóképpen, és amikor én ezeket a testvéreket megismertem, hát nagyjából úgy magasságban fele ekkora voltál, Gábor, és a testvérek sem lehettek sokkal nagyobbak, szóval tulajdonképpen régóta ismerlek benneteket, de aztán persze elkanyarodtunk, hiszen mentetek mindhárman a magatok útján. Na most akkor én úgy emlékszem rátok, hogy nagyon összetartó három fivér voltatok. Hogy van ez ma, mert azért mindenki megy a saját szakmai útja után, és nem biztos, hogy annyira sok időt tudtok már együtt tölteni, vagy együtt muzsikálni. Hogy alakult ez az életetekben, hogy most a fivérekkel kezdjük először?
1: Utoljára tavaly nyáron kamaráztunk, úgyhogy ez sajnos ebben az évben még nem alakult meg, viszont ezt szeretnénk fenntartani, ha már egyszer így egy trió felállást sikerült kialakítanunk, viszont az idő tényező az tényleg fontos.
0: Mert hogy zongora és hegedű van még a fivérek kezében, úgyhogy tényleg egy nagyszerű zongora trió állhat össze. Na most, Konzi, ez azt jelenti, hogy a kisgyermekkori álom, hogy csellóművész leszel, ez most már folyamatban van. Vissza tudsz-e arra emlékezni, hogy amikor kis tehetséges csellistaként, zeneiskolás csellistaként egymás után szerepeltél mindenféle gond nélkül, mert olyankor az ember az izgulást még nem nagyon veszi komolyan. Ez hogyan változott, és hol tartasz most ezzel, hogy mennyire tudatos számodra a színpadra lépés? Kialakult-e benned az izgulás, vagy megmaradt az a bátor kisfiú, aki annak idején felszaladt a színpadra és minden gond nélkül csellózott? Változik-e ez, ahogy az ember egyre idősebb lesz?
1: Változik, sőt, kétszer is változott az elmúlt időszakban. Egy jó, talán két évig tényleg kellemetlen volt színpadra léptem, has nyomás előtte, izom rángások, ilyen minimális. Viszont ez mostanában elmúlt, szóval én ennek nagyon örülök, hogy most nagyon kényelmesen tudok fellépni a színpadra, és kellemes érzés játszani.
0: Na, ezt mi nem beszéltük meg, úgyhogy nem tudtam, hogy beletrafálok, csak azért kérdeztem, mert egy ilyen tulajdonképpen nagyon nehéz darabbal, hiszen nem elég, hogy modern darab, még egy lassú is, tehát az ember a technikát nem hívhatja segítségül. Egy ilyen darabbal olyan elmélyülten és öntudatosan ültél ki, hogy ezért gondoltam megkérdezni, de akkor ez tényleg egy ilyen folyamat volt, hogy ezt a nyugodtságot visszaállítsd magadban. Hogyan dolgoztál ezen a darabon, mert annyit ad a cím, hogy Balatonboglári emlék, ez még nagyon sok minden lehet. Feltételezem, el kell képzelni valamit, hogy az ember meg tudja valósítani.
1: Egészen érdekes, Kurtágnak ezek a lassú darabjai ritkábbak, amikben nincsen szünet és folyamatos zene megy, és tényleg valahogy az elmúlt időszakban sokat ugye hallgattam kortárs zenét, és tényleg ez is ritka. Viszont az egésznek azt hiszem van egy kellemessége, ahogy Kurtág leírja, hogy scorrevole, ami nála azt jelenti, hogy ilyen víz folyószerű. Nálam igazándiból pont az ellentét jelent meg, mert egy gyertyalángot tudok elképzelni, és ahogy megy a zene, az vagy fellángol, vagy inkább elfolytódik. Igen, de kell hozzá a képzelet, azt hiszem.
0: De van, ahogy hallom. Vidakun Gábor, nagyon sok sikert kívánunk a további pályáthoz, és örülök, hogy ismét találkoztunk. És most hallgassuk Balatoni Sándor zenéjét, akinek Villányi területek című darabja igazán érdekes. A részletek, amelyeket hallgatunk a darabból, maga a Villányi területek tétel, és aztán jönnek a borok, a rozé, a Pinot Noir és a Cabernet Franc. Mindez zongorán Horváth Kántor Máté előadásában, akinek felkészítő tanára Király Csaba tanár úr és Máté a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének hallgatója.

0: Horváth kántor Máté már a koncert előtt mutatta ennek a darabnak a kottáját, hogy valami egész különlegesség szerepel ott, egész pontosan hallottak bármi olyasmiről, amit úgy hívnak, hogy borgona. Mi is ez, Máté?
1: Szóval a borgona, ez a darab ahhoz a borgonához lett írva, és ez egy olyan kisebb, hordozható orgona, aminek a sípjai helyett boros palackok vannak behangolva.
0: Játszottál már ilyen, vagy láttad már egyáltalán ezt a hangszert?
1: Játszani nem játszottam rajta, viszont van róla fenn videó, ahogy a maga a zeneszerző Sanyi játszik rajta.
0: Na most zongorán azért ez nem is hallatszik olyan könnyűnek, ez a darab és ezek a tételek.
1: Másabb, tehát talán lehet gyorsabb tempókat venni, és így a kír tempók is inkább zongoraszerűbbek, mint orgonára, vagy hát borgonára, meg ráadásul a bokpincébe van villányba a borgona, szóval ott még jól visszhangzik is, úgyhogy nem lehet annyira gyors tempókat venni.
0: Mekkora kihívás zongorán eljátszani ilyen kortárs műveket, amikor nem biztos, hogy van felvétel, amihez hozzá lehet nyúlni, és meg lehet hallgatni, hogy mit is gondolt a zeneszerző.
1: Most ezzel kicsit könnyebb, mivel van hova kötni, meg csütörtök reggel mindig megyek a tanár úrhoz órára, szóval itt tudtam vele beszélni, hogy hogyan kéne formálni a darabját.
0: Már csak azért is kérdezem ezt, mert éppen azt írott, hogy a kortárs zeneszerzők művészete és az improvizáció nagyon érdekel a zongorázáson belül. És ez mindkettő valamilyen formában, hát az improvizáció is egy modern műfaj, hiszen az ember improvizálhat Bach stílusában is persze, de hogyha a saját stílusában teszi, az mindenféleképpen 21. századi. Mi az, ami lenyűgöző a kortárs darabokban, és mi az, ami izgalmas az improvizációban?
1: Kortárs darabokban, ami talán a legizgalmasabb, az maga az, hogy hát szokatlan hangzásokat, hogyha pedig már valamennyire ismert hangzásvilágot teremtenek meg, annak is teljesen más a körülménye és a megformálása. Az improvizálás, az meg hát órákat lehetne róla beszélni, hogy mi a különleges benne, de például a tanár úr stílusában könnyebb improvizálás.

0: improvizálni, mint mondjuk egy Liszt művet, vagy egy Bach fúgát improvizálni, úgyhogy de az meg az abszolút szabadságról szól.
1: És olyan is van, amikor egész egyszerűen csak Horváth Kántor Máté stílusban lehet improvizálni? Vagy egyelőre még megvannak a mesterek, és inkább azt az irányt kell tartani?
0: Inkább a mesterek, de már a vizsgám volt, hogy már kicsit kifigyelt a Horváth Kántor Máté stílus, de alapvetően még a nagy mesterek.
1: Esetleg visszavárunk egy Horváth Kántor Máté stílusú improvizációs darabbal. Köszönöm, hogy itt voltál. És még egy darabbal megünnepeljük Kurták György 100. születésnapját. A Jelek, játékok és üzenetek sorozat részletei következnek. Messzás Consolaciona Christian Sutter, Alio Modo, aztán a népdalféle, végül a Schatten, és ismét a cselló lép színpadra, Hagiwara Izumi játszik, aki a Zeneakadémián Perényi Miklós tanár úr növendéke.

0: Itt már ugye sorban felnőtt művészekről van szó, úgyhogy Izuminál kérdezem meg még egyszer, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy az önéletrajzodban, amit kaptam, köszönöm szépen, felhívod nagyon határozottan a figyelmet a mindenkori mestereidre, hogy milyen fontosak voltak azok a tanárok, akiknél a zeneiskolától elkezdve most a Zeneakadémián Perényi Miklós tanár úrig tanulhattál. Miért olyan fontosak? Hogyan hatottak az életedre?
1: Szerintem egy tanár nem csak, hogy tanít, de egy pedagógus is, ugye? Tényleg a gyereknek a kezdeti időszakától kezdve végigkíséri a tanulmányait, és szerintem főleg egy kezdő zeneiskolai növendéknél nagyon fontos az, hogy a zenetanulás az persze szakmailag is tartalmas legyen, de mellette minél élvezetesebb és minél maradandóbb élményt tudjon nyújtani, mert szerintem nem elég az, hogyha a gyermek megtanul hangszeren játszani, az a legjobb, hogyha azon túl még élvezni is tudja, és azon keresztül másoknak is tud valamit adni. És ez szerintem kortól függetlenül, de nagyon fontos az, hogy a növendék mellett ott legyen egy gondoskodó tanár, aki ezeket mind át tudja adni.
0: Na most Perényi tanárútól azt hiszem, hogy a zenetörténet bármelyik korszakát meg lehet tanulni, ami a csellót illeti, nem is csak a cselló, bármilyen hangszerhez hozzá tudna szólni, ha akarna szerintem. De hát a kortárs zene különleges talán, hiszen ő maga is nagyon szívesen játszik mai darabokat, sőt, hát ugye vannak felvételek, amin a picike Perényi Miklóst még Kodály Zoltán tanítja. Szóval mi az a különlegesség, vagy egyáltalán hogyan képzeljük el Perényi Miklós tanár úr óráját, amikor kortárs zenét tanít?
1: Talán a legfontosabb jelző az, hogy emberi. Mindig is arra törekszik Perényi tanár úr is, hogy a zenén keresztül a legemberibb módon tudjunk kommunikálni. Igazából ugye első kézből kapott útmutatásokat a megírt kortárs darabok mellé. Ebben az esetben is Kurták mester darabjaival is az utoljára játszott Sattemű például tanár úr számára lett ajánlva. Így hát első kézből van neki tapasztalata és élménye, hogy hogyan is érdemes ezeket a darabokat előadni. Talán az órákat érdemes úgy elképzelni, hogy egy közös keresgélés, útkeresés feldob gondolatokat, erős gondolatokat, amikhez ő erősen, hát nem is azt mondom, hogy ragaszkodik, de tartja magát, és azt próbáljuk közösen tovább gondolni, újra gondolni és együtt értelmezni.
0: Most hallottuk, hogy szólistaként kiváló vagy, de van egy vonos négyes, amelyben játszol, és egy kamarazenekar is, ez nagyjából fedi is azt a sok lehetőséget, ami a csellistákra a klasszikus zenében várhat, még a kamarazenekar szimfonikus zenekarra lehet bővíteni. Melyik irány érdekel pillanatnyilag a leginkább?
1: Ez is egy nagyon jó kérdés, amire még pontosan nem tudom a választ. Mindenfele szívesen tekintgetek természetesen. A színpadon többekkel együtt alkotott zenénél ritkábban van csodásabb érzés, pillanat. Tényleg egy felszabadult koncertpillanatban összenézünk, összekacsintunk a színpadon, és érezzük, halljuk azt, hogy ami most ott történik a koncertteremben, a közönséget belevonva, az egy csodálatos pillanat, amit persze egyedül szólistaként a színpadon létezve is valahogy el lehet érni, de páratlan érzés az, amikor ezt többekkel is meg tudjuk osztani. Emiatt hát a kamarazenélés az egy szívem csücske.
0: És még egy kérdés, mert Izumi azt is elárulta, hogy amikor 6-7 éves kisgyermekként először masírozott be a Marcibányi téri Kodály iskolába, akkor már kijelentette, hogy csellista szeretne lenni, mert a bátyja is csellózik. A mai napig csellista lett ő is?
1: Így van, 6 év korkülönbség van közöttünk, szóval ő már előrébb jár a karrierjében, és ő a Magyar Állami Operaháznak a csellistája immár a 3. évét tölti ott. Ő is a Zeneakadémián végzett, Toncai Csaba tanár úr osztályában, és változatlan nagy szeretettel csellózik ő is.
0: És a fivérek kamarazenélése, az működik?
1: Ritkábban, de esetenként természetesen működik. Van, hogy egy-két különlegesebb alkalomra összeállunk, és egy-két szép csellódúgot eljátszunk.
0: Akkor akár ezzel vissza is várunk benneteket. Izumi, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nem mondom, hogy teljesen kakukktojás, de majdnem kakukktojás fellépő következik, Golyán Szabolcs, aki már végzett a Zeneakadémián, tavaly fejezte be tanulmányait. Még pont a határán van annak, hogy itt nagy szeretettel fogadjuk, és még nem a felnőtt művészek között, hanem egy icipicit még belefér a diákok sorába. Golyán Szabolcs saját darabját hozta, Nem feledett címmel, és azt is megtudtam tőle, hogy több zeneiskolában is tanít, majd aztán a beszélgetésben tisztázzuk, hogy melyek is ezek az intézmények. Minden esetre a harmonika szólistaság mellett tanít is, és zenét szerez. Köszöntsük Golyán Szabolcsot a Nem feledett című művel.

0: Nem feledett című darabját hozta nekünk Golyán Szabolcs. Mi inspirálta a művet? Kire vonatkozik a Nem feledett, vagy mire?
1: Régen egy barátomnak ígértem, hogy írok neki egy darabot, halogattam. Egy idő után beteljesedett a dolog. Egyébként a diplomakoncertemre terveztem, szóval hogy a mesterdiplomakoncertemre komponáltam, úgy voltam vele, hogy érdekes lehet, és örültem, hogy belefogtam.
0: És el is hangzott a diplomán?
1: Abszolút. Nemzetközi harmonika versenyen is elhangzott már, és már egyszer hallottam más előadásában is, ami rendkívül jó érzés volt.
0: Már csak azért is, mert azt is írod magadról, hogy azoknak a gyerekeknek, akiket a különféle zeneiskolákban, és akkor kíváncsi is lennék, hogy melyek azok az iskolák, ahol tanítasz, hogy nekik is nagyon szívesen írsz darabokat, és azt figyelted meg, hogy ez inspirálja, motiválja a gyerekeket.
1: Abszolút. Vecsésen tanítok, a Vecsési Zeneiskolába, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumi Zeneiskolába, és az Óbudai Waldorf Iskolába. Valóban nagyon szeretik. Igyekszem az ő igényüket szolgálni ezzel kapcsolatban, és hogyha esetleg valami nehéz nekik, akkor azt úgy alakítom, hogy jó legyen. Szóval egy személyre szabott abszolút.
0: És a harmonika népszerűsítése, ez a cél. Nem elég népszerű még a hangszer?
1: Népszerű, de lehetne még népszerűbb is. Szóval, hogy ez alatt azt értettem, hogy minél több koncertet szervezni, részt venni, ilyen tervek vannak, versenyeken szerepelni.
0: Ez azt jelenti, hogy azzal együtt, hogy már tanítasz és a fiatalokat készíted elő adott esetben versenyekre is, még te magad is szívesen belevágsz?
1: Terben van, igen. Nem sokára lesz Pakson egy harmonika fesztivál, oda tervezek menni, és külföldre is. Vannak nagyobb nemzetközi harmonika versenyek, amiből nagyon sokat lehet tanulni, és vannak még ilyen terveim. Igen.
0: Hát akkor legközelebb növendékekkel együtt várunk vissza, Szabolcs. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És 6 zeneakadémista, fuvolista alig várja, hogy végre színpadra léphessen, mert ugye mindig így járnak azok, akik nagyobb kamaracsoporttal érkeznek, ők lesznek a finálé. Sári László Kánon a felkelő naphoz című művét hallgatjuk a Zeneakadémia fuvola szakos hallgatóitól, akiknek felkészítő tanára Romos Zsolt.

0: Tekintettel arra, hogy nekem csak annyi információm volt, hogy a Zeneakadémia fuvola szakos hallgatói, azért hadd kérjek neveket itt sorban.
1: Szabó Dóra.
2: Csuvár Anna.
3: Horváth Borbála.
4: Eperjesi Zsófia.
5: Kis Frecska Rebeka.
6: Borsi Blanka.
0: Nagyon szépen köszönöm. Na most ez is egy olyan darab volt, amely olyan, mintha nagyon könnyű lenne. Ugye a fuvolától megszoktuk, hogy tűvé teszi időnként a hangszert, rendkívül virtuóz hangszer, ebben ilyesmire nem volt szükség. De hát nem minden olyan könnyű, mint ami annak látszik vagy hallatszik, úgyhogy ki az, aki beavat minket egy kicsit a titokba, hogy a próbák során mi minden volt az, ami ebben a darabban kihívást jelentett, ami miatt igazán próbálni kellett.
1: Én akkor felszólalok a többiek nevében is. Azt el kell mondanunk, hogy először ezt a darabot vezényléssel játszottuk, sokan szokták is ezt választani, mert két ütem eltéréssel lépnek be a különböző szólamok, és nagyon könnyű elúszni, elveszni, annak ellenére, hogy tényleg talán egyszerűnek is tűnhet. Ezt úgy oldottuk meg, én játszottam az első szólamot, időnként, amikor szünetem volt, akkor vezényeltem. Bizonyos helyeknél összenéztünk, amit megbeszéltünk, de hát erre fel kellett készülni külön, hogy akkor itt most nem lesz senki, akiben bízhatunk és ránézhetünk, hogy merre járunk a darabban. Úgyhogy ez mindenképp egy megoldandó feladat volt.
0: És egy ilyen folyamatos pezsgést kell létrehozni ebben a darabban. Az, hogy az első helyen álló, ugye, hogyha mondjuk zenekari ülésrendet nézünk, akkor szinte koncertmesterként működő első fuvolistára tekint mindenki, az egy dolog. De azért mi az, amit a belső szólamoknak igazán fülelni vagy figyelni kell, hogy ez a bizonyos elmászás ne történjen meg? Tehát hogyan lehet egymásnak belülről is segíteni olykor, hogy ne csak arra építkezzünk, hogy az első fuvolista mikor int egyet, hogy most vagyunk ott, ahol kell, hanem belül is meglegyen ez az egység, és mindig szóljon valami, mert itt nem lehetett igazából még levegőt sem venni kis túlzással.
1: Igazából talán abban bízhatunk, hogy az előttünk lévő ugye két ütemmel hamarabb jár, és talán mikor elkezdi az új dallamot, akkor tudunk ehhez kapcsolódni esetleg, és nem tudom, hallgatom a mellettem lévőt, hogy akkor ő is akkor kezdje el, amikor neki kell belépnie, és ugye a Dórival itt ugye folyamatosan összenéztünk ezeknél a számoknál, amiket mi bejelöltünk magunknak, és akkor tudtuk, hogy akkor jó helyen járunk, tehát hogyha már megvolt a kontakt, akkor nagy baj már talán nem történt, de valóban nehéz. Hogy tényleg öt másik embert kell hallgatnom ahhoz, hogy igazából összeálljon ez az egész.
0: Ez a csapat ennek a darabnak kedvéért állt össze, vagy volt már produkció, amit ilyen formában együtt játszottatok?
2: Igazából egyszer találkoztunk már ezen kívül, még novemberben volt a Zeneakadémia fúvózenekarának egy koncertje, és ott mind a hatan szerepeltünk, de az nyilván egy nagyobb felállás volt, és így kamarazenei produkcióban pedig most találkoztunk először, amikor konkrétan erre a darabra kért fel minket egy másik fuvolaművésznő a saját koncertjén, és utána az a produkció jól sikerült, és így ennek lett jövője még.
0: Mert ugye a Zeneakadémián mindenki teszi a dolgát, megy a saját irányába, időnként odaköszön a másiknak, de hát túl sok barátkozásra Zeneakadémián már talán nem nagyon van lehetőség. Amikor így összegyűltetek hatan, mennyi idő kellett ahhoz, hogy egy picit emberileg is egymásra hangolódjatok, mert azért az sem árt egy kamara együttesben?
7: Én azt gondolom, hogy hála Istennek azért elég gyorsan összeszokott így a csapat, meg hát nyilván koncentráltunk így a feladatra, mert azért láttuk mi is, hogy nem sok időnk van összepróbálni a darabot, de tényleg nagyon gyorsan össze tudtunk szokni, illetve az a szerencsénk, hogy többen már így azonos szakgimnáziumba tanultunk, illetve így régebről már ismertük egymást, úgyhogy már így összeszokottabb állapotban tudtunk együtt próbálni.
0: Hát mindesetre, hogy van lehetőség, vannak még ilyen darabok, vagy iratni kell zeneszerzőkkel, én azt hiszem, hogy egy nagyon szép élményt kaptunk a fuvolistától. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
8: A Zenetanárok Társaságával közösen szervezett hangverseny kortárs magyar zeneszerzők műveiből című családi koncert felvételét hallottuk. Nagyon köszönöm minden fiatalnak a sok gyönyörű produkciót, pályájukhoz pedig további nagyon sok sikert kívánunk. A műsor hátralévő részében természetesen magyar zenét hallgatunk, Weiner Leó Opusz 3-as F-moll szerenádját, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Erdélyi Miklós vezényli.

0: Weiner Leó Opusz 3-as F-moll szerenádját hallottuk a Magyar Rádió szimfonikus zenekarától, Erdélyi Miklós vezényletével. Kedves hallgatóink, a Kezdőhang mai műsora ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Pece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. Ma este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy KAÜ azonosítást igénylő felületeken is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a 25 kilovoltos felső vezeték miatt életveszélyes a vonat tetejére mászni. Kocsiszínbe tartó villamosok ütköztek éjszaka a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megálló helyen, közölte a BKV. Mint írták, egy 56-os KAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsiszínbe tartó kombinónak, amely az egyes vonalról tért vissza. A kombinón utazó két utas nem sérült meg, A KAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett, 5 kórházba vitték. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundrucó Kornél. A rendezőt a megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléjén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-éig több magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Az időjárásról: az ország nagy részén süt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő záporzivatar. Délután hideg front érkezik viharos szélökésekkel, záporokkal, zivatarokkal. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű, délmúlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
4: David Frey, Valeri Szokolov, Szergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Énekelj velünk!
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecske és Barbara. Veszprém város vegyeskara különleges évadhoz érkezett, 2026-ban ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Mellettem a stúdióban Erdély Ágnes Karnagy, a Kórus Család művészeti vezetője. Szeretettel köszöntelek.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
5: 7. magyar kórusok találkozójával kezdődött ez az évad, és 2027-ben lesz ismét Dalvölgy. Kérlek, mutasd be ezt az ünnepi évadot, Veszprém város vegyeskarának különleges évadát.
6: Úgy gondoltuk, hogy az, hogy 70 éve működik egy ilyen együttes, ez mindenképpen, bár nem annyira kerek, mint szokták mondani, hogy a 75-öt, de már eddig nem szerettünk volna várni, mert most úgy érezzük, hogy úgy működik a kórus egyesület, és olyan lendületben vagyunk a feladatokkal, hogy most egy szép megemlékezést tartunk. 1956-ban, egészen pontosan szeptember 25-én Zámbó István, aki akkor végezte a Zeneakadémiát, átvette a karmesteri pálcát a Dalár Egyesülettől, róluk is szép történet van, és akkor megalapították Veszprémváros ének és zenekarát. Akkor az egy testvéregyüttesként alakult. A szimfonikus zenekar is nagyon sokáig működött, ennek az utódja most a több mint 40 éves Mendelssohn Kamarazenekar. De aztán jött 56 őszén a forradalom, akkor meg is álltak a próbák, és januárban tudtak újra elkezdeni kórust építeni, és az első hangversenye ennek a testvéregyüttesnek, az énekarnak is, külön meg a zenekarnak is június 10-én volt. Tehát mi ezért gondoltuk azt, hogy úgyis annyi szép zene van, amit szeretnénk 70 év után megint elénekelni, hogy egy teljes évadra ezt az ünneplést kiszélesítjük, és valóban a második Dalvölgy lesz majd június elején az évad záró esemény.
5: Az ünnepi évadnyitó programsorozat szeptember 25-én egy hálaadó kórus hangversennyel kezdődik majd az Árpádházi Szent Margit templomban.
6: Igen, a Kodály életmű Zámbó Istvánnak is, és nekünk is azóta nagyon fontos. Most Galántán énekeltük például Sik Sándor Tedeumát, Kodály Zoltán

0: kiállítások. Fölmutatjuk ezt az egész gyönyörű életpályát, tulajdonképpen egy 70 év az egy embernek is egy csodálatos életpálya, a kórusnak is.
1: És ha jól tudom, egy emlékkönyv is készülőben.
0: Igen, 10 évenként születnek az emlékkönyvek. Az első az a 30-as volt, és azóta már én magam is 3 könyvnek a születésébe benne voltam, a 40-esbe, 50-esbe, 60-asba, és most a 70-es kitaláltuk már, hogy 70-kedők lesz a címe, és ebben mindenféle örömöt és nehézséget gyűjtünk emlékként. Tulajdonképpen ez az utolsó 10 évről fog inkább szólni, mert az előzőek már megemlítődtek az előző könyvekben. Még ami fontos az ünnepi évadról, hogy 2001-ben Csemicki Miklós, aki a családja révén erősen kötődik Veszprémhez, írt Veszprémváros vegyeskarának egy Tedeumot. Házi zeneszerzői pályázat volt ekkor, és ez a Tedeum körülbelül olyan hosszúságú, mint a budavári Tedeum, ugyanúgy nagy zenekar kell hozzá, 4 szólista vegyeskar, és mivel Miklóstól el kellett búcsúznunk az előző őszön, úgy gondoltuk, hogy ezt a Tedeumot fogjuk most elénekelni. Ez egy nagyon-nagyon lelkesítő, színes zene. Orbán György szerint, aki legjobb barátja volt Csemicki Miklósnak, az elmúlt évtizedek legkiválóbb magyar oratóriuma. Úgyhogy ez egy nagy felkészülés és nagy öröm lesz, hogy Csemicki Miklós emlékére megint megszólal a Veszprémi Tedeum.

0: Csemicki Miklós veszprémi Tedeumából szólt a részlet. Veszprém város vegyes karát és a szombathelyi szimfonikusokat Török Géza vezényelte. A felvétel 2002-ben készült, a kórus fennállásának 50. évfordulóján. Idén 70 éves Veszprém város vegyes kara, magazinunk mai vendége Erdélyi Ágnes karnagy. Említetted is, hogy májusban a Veszprém város vegyes kara a galántai Kodály napokon járt. Ez volt a 20. galántai Kodály napok. Kérlek, mesélj!
1: Galánta 1969-ben határozta el, hogy a felvidéki magyar énekkarokat odahívja Kodály Zoltánnak a városába, és azóta ők 3 évenként úgynevezett minősítő versenyt tartanak Kodály napok néven. Magyarországról a Zeneakadémia és a Kóta közvetítésével elismert kollégákat hívnak meg zsűrizni, és a felvidéki magyar karnagyok és a kórustagok is erre tudnak támaszkodni, a szakmai tanácsokra, a véleményre és az összetartásra, mert ez egy nagyon-nagyon komoly kapocs az anyaország és a felvidéki kórusmozgalom között.
0: És egy jubileumot ünnepelt tulajdonképpen.
1: És most a 20. volt, és egy nagyon szép füzetet is hoztam. Van benne statisztika, és hát természetesen a galántai Kodály Zoltán dalos kör, amely ott működik, és Veszprém város vegyes karával teljesen egyidős, tehát 56-ban alapították. Ők azok, akik mind a 20 Kodály napokon részt vettek, de vannak még énekkarok, például a komáromi Concordia vegyes kar, ők is 17-szer jelen voltak, és szoktuk mondani, hogy dalnok jő, dalnok megy, tehát azért van úgy, hogy kiöregednek ott is a felvidéken az énekkarok, de születnek fiatal kollégáknak a munkája alapján újabb együttesek, és ez nagyon szép nézni nekünk, akik oda járunk a kollégákkal, hogy egyre magasabb a színvonal, tehát tanultak az anyagországi kollégáktól a repertoárban, a kórus hangképzésben óriási fejlődést. Tehát én most megint részt vettem a zsűri munkájában, és olyan jó azt látni egyrészt, hogy hogy nőttek föl a fiatal kezdő kollégák, és most már tényleg művészeknek számítanak, meg azt is, hogy a jó tanácsok jó földbe hullottak, és nagyon-nagyon szépen szól a kórusszene felvidéken.
0: És említetted is, hogy az ünnepi programsorozat tulajdonképpen a 2. dalvölgyben csúcsosodik majd ki. 2027. június 4-én, 5-én és 6-án ismét lesz dalvölgy.
1: Igen, ez a ünnepi évadunknak a legnagyobb vállalása tulajdonképpen. Annyira gyönyörű élmény volt számunkra, hogy sikerült 23-ban azt a majdnem 60 magyarországi, meg felvidékről is, tehát ugyanúgy voltak a Kárpát-medencei vendégénekkaraink, és most is jönnek majd, hogy ennyi kórust meg tudtunk szólítani, és ezt szeretnénk folytatni.

0: Ligeti György Kállai kettős című művét Veszprém város vegyeskara énekelte, Erdélyi Ágnes vezényelt, a felvétel 2004-ben készült a Magyar Rádióban. Idén 70 éves Veszprém város vegyeskara magazinunk mai vendége Erdélyi Ágnes karnagy. Kicsit beszéljünk a jövőről, ugye 70 év, említetted, hogy harmadik karnagyként vezeted Veszprém város vegyeskarát.
1: Igen, azt hiszem, hogy minden kollégának az is feladata, hogy a következő generációt először is megtanítsa énekelni, mert most már ez is külön kiemelendő, hogy ha nincsenek óvónők, családok, tanítók, akik megtanítják a gyermekeket énekelni, mire felső tagozatosok lesznek, addigra már nagyon nehéz is a különböző életkori jellegzetességek miatt őket bevonni. Tehát a gyermekkor, a helyi kapcsolódások egy énekkarnak nagyon-nagyon fontosak, ezért amikor én oda kerültem, és lehetőség adódott, meg is alapítottuk a vegyes karnak az utánpótlás, úgy mondjuk, hogy utánpótlás énekkarát, a vokált, ahol a zeneiskolások a szolfés utáni tanulmányokat az énekkarban folytathatják, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, mert azt hiszem, hogy ez mentette meg a vegyeskart a teljes kiöregedéstől. És ezt tulajdonképpen, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehet tovább lépni, mindenkinek, aki felnőttekkel foglalkozik, oda kell tekinteni a gyermekek muzsikálására, éneklésére, egyáltalán a közösségeire, mert úgy tudják majd őket bevezetni ebbe a felnőtt művészeti tevékenységbe. Tehát megalakult nekünk 24 évvel ezelőtt már az ifjúsági kórusunk, aztán volt egy olyan hang, hogy jaj, de hát hol lehet magyar népdalt énekelni autentikus módon. 10 évvel ezelőtt megszületett a Dúdoló népzenei együttesünk, amelyet Baksa Kata, Aranypáva nagydíjas énekes vezet. Gyönyörűen most már azóta az élvonalába tartoznak a magyar népi énekeseknek, és a Covid hozta azt, hogy az időseink, akik már nem bírják a sok próbát, sok utazást, feladatokat, együtt szerettek volna maradni, és ők maguk adták azt a nevet, hogy VVV, azaz Veszprém város vegyeskara szenior kórusa, ahol most már több mint 20 hölgy énekel, nagyon szépen, mert ők a legnehezebb műveket végig énekelték a vegyeskarban, tehát még mindig van az a fajta hangi adottság, amivel tudják folytatni. Az ő karnagyuk Farsangtörös Krisztina, ővelük egészült ki ezelőtt 5 évvel a kórus családunk, és így 4 együttesből áll a Veszprém város vegyeskara egyesülete.
0: Hogyan szeretnéd látni Veszprém város vegyeskarát 10-20-30 év múlva?
1: Hát szeretném látni először is friss erőkkel, tehát az így van, hogy most már majd fogjuk keresni azokat a kollégákat, akik örömmel folytatják, akik a fiatalokkal is tudnak dolgozni, meg a felnőttekkel is tudnak, akiknek nagy tapasztalatuk van az a cappella kórus irodalomban, de nekünk fontos az, hogy az oratóriumot is megtartsuk a repertoán, bár nincsen annyira közelünkben szimfonikus zenekar, de Győrött, Székesfehérváron, Szombathelyen mindenfelé vannak zenekarok, és ezt a zsánerét, tulajdonképpen az oratóriumot is szeretnénk megtartani. Úgyhogy én elkövetek mindent a következő években, hogy át tudjam majd adni annak, aki ezt szeretné.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm.

0: Ligeti György négy lakodalmi tánc című művét Veszprémváros vegyeskara énekelte, Zámbó István vezényelt. A felvétel 1971-ben készült a Magyar Rádióban. Szólót énekelt Kóródi Anikó, Bokor Júlia játszott zongorán. Kedves hallgatóink, idén 70 éves Veszprémváros vegyeskara. Az ünnepi évadról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Erdély Ágnes karnagy művészeti vezető volt. És Veszprémben járva hadd hívjam fel figyelmüket, hogy július 20-án kezdődik a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok, melynek nyitó koncertjére az Orlandó Ének Együttes különleges műsorral készül. A részletekről az együttes és egyben a fesztivál művészeti vezetőjét, Wikman Pál karnagyot kérdeztem. Monteverdi korába csöppenünk július 20-án az Orlandó Ének Együttessel.
1: Nagy kedvencünk Monteverdi. Nagyon sokáig csak néhány művét lehetett hallani, különösen Magyarországon, még most gondolok itt a 40 évvel ezelőtti, vagy 30 évvel ezelőtti időkre, és aztán közben, ahogy ez a régi zene mozgalom fejlődött, és egyre szélesebb körben elterjedt Európában, sőt a világban, ugye felfedezték ezeknek a nagy szerzőknek a műveit, amelyek alig-alig voltak kiadva, vagy csak nagyon nehezen hozzáférhető módon, és mára ugye feltérképezték többé-kevésbé legalábbis ezeket a zenetörténetileg is komoly és jelentős szerzőket, illetve az ő műveik hosszú sorát. Ugye ezek között Monteverdi is helyet kapott, és ez egy felfedezés is volt szerintem nem csak a mi, hanem mindenki más számára is, amikor hozzáférhetővé váltak ezek a kották, vagy kiadványok, CD-k, felvételek, és egyik a másikból merített, hiszen nagyon sok lehetőség van itt az improvizációra, szabadon gondolkodásra a zenével kapcsolatban, meg nyilván a stílus ismeret fejlettségére és folyamatos fejlődésére is. De ez egy nagy izgalmas utazás volt mindannyiunk számára, és Monteverdiben különösen izgalmas, azért is, mert az életműve két nagy korszakra osztható, az egyik még inkább a reneszánszhoz kapcsolható, a másik pedig már az új törekvések, a barokk irányába mutató törekvések, melyeknek az egyik meghatározó alakja volt ő. Tehát, hogy ez a fajta zenei utazás egyik korból a másikba, ez az ő esetében még külön is izgalmas és sokszor meglepő és váratlan, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Egy olyan kötetből fogunk énekelni 20-án, amely talán egy kicsit az utolsók között került elő, az ő életművéből, amit feldolgoztak, és aztán felvételeken is megjelent, de nem olyan nagyon sokon. Ez a Messa e Salmi 1650-es kiadás, amelynek sokkal hosszabb a címe, de én egy kicsit lerövidítettem. Ez egy posztumusz kötet, és ebben, ahogy egyébként a Vespro della Beata Vergine, illetve a Selva Morale Spirituale című gyűjteményekben is, alapvetően zsoltár feldolgozások vannak, illetve ez tartalmaz egy misét is, a kevés számú négy szólamú miséből, a moll hangneműt, és mi úgy fogjuk csinálni, hogy a másik gyűjteményben található F-dur misét fogjuk elénekelni, de a glóriáját ezt ebből a mollból vesszük át, tehát egy kicsit ilyen mozaikosan fogjuk előadni, mind a kettő négy szólamú, és van azért különbség a kettő között, ez nem csak a hangnemében, hanem a szerkesztés módjában is, és ezt megspékeljük egy két ilyen igazi Monteverdi, ilyen koncertáló zsoltár feldolgozással, de egészen remek művek ezek, nagyon várjuk az alkalmat mi magunk is.
0: Ez lesz július 20-án este 7 órától a Veszprémvölgyi Jezsuita templomban. Most mit ajánlasz, mi szóljon az Orlandó Ének Együttessel?
1: 21-ben a Budapest Bach Konszorttal közösen szerepelt egy program, amelyben Buxtehude Membrei Zunostri című kantáta sorozatát adtuk elő, és előtte egy Schütz motettát, Ó Bóne Jézu című gyönyörű Schütz motettát. Ebből a felvételből szeretném, hogyha egy részletet meghallgatnánk.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Veszprémbe invitáltuk Önöket, műsorunk végén a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 28. adás, 1592. rész. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Madarás Zsolt. 1950. július 13-án Amsterdamban a Concertgebouw-ban, az amsterdami Concertgebouw zenekara Wilhelm Furtwängler vezényletével Ludwig van Beethoven harmadik Leonóra nyitányát játszotta.

Beethoven harmadik Leonóra nyitányát hallották. Az amszterdami Concertgebouw zenekarát Wilhelm Furtwängler vezényelte. Amszterdamban 1950. július 13-án készült a felvétel. 2005. július 16-án Fertődön az Eszterházi kastélyban, annak is a zenetermében, Haydn D-dur triója is fölcsendült. Kemenes András zongorán, Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Botvai Károly gordonkán játszott.

József Haydn D-dur trióját hallották. Kemenes András zongorán, Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Botvai Károly gordonkán játszott. A felvétel 2005. július 16-án Fertődön az Esterházy kastély zene termében készült. Itt a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangverseny termeiben. 2021. július 18-án a Zeneakadémia nagytermében Georg Philipp Telemann Don Quixote szvittjét játszotta, Jonathan Cohen csembalón és a Fab Ensemble.

Telemann Don Quixote szvítjét hallották. Előadta Jonathan Cohen, Csembalón és a Fab Ensemble. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2021. július 18-án készült. A Mátyás templomban 1995. július 14-én Camille Saint-Saëns Idur Preludium és Fuga című művét Karasszon Dezső játszotta orgonán.

0: Karasszon Dezső játszott orgonán Camille Saint-Saëns E-dur preludium és fúga című művét hallották. A felvétel 1995. július 14-én a Mátyás templomban készült.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi borús, csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezetőre emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
2: Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elizabeth Schwarzkopffal a Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban.
3: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Folytatjuk a Bravissimo műsorát. Ez történt ezen a héten a világhangverseny termeiben. 2006. július 14-én Szombathelyen a Premontrei Gimnázium dísztermében Bartók Béla első vonós négyesét az Auer vonós négyes játszotta.

Bartók Béla első vonós négyesét hallották az AOR vonós négyes előadásában. Szombathelyen a Premontrei Gimnázium dísztermében 2026. július 14-én készült a felvétel. 1974-ben, egész pontosan július 15-én a Kiscelli Múzeumban Johann Sebastian Bach G-moll zongora versenyét, melynek jegyzékszáma 1058, Kocsis Zoltán szólójával hallhatták, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekarát pedig Simon Albert vezényelte.

Johann Sebastian Bach G-moll zongora versenyét hallották Kocsis Zoltán szólójával. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem szimfonikus zenekarát Simon Albert vezényelte. A Kiscelli Múzeumban 1974. július 15-én készült a felvétel. Kecskeméten a Kodály iskolában 1984. július 19-én Frédéric Chopin F-moll fantáziáját Hortense Cartier-Bresson játszotta zongorán.

Hortense Cartier-Bresson zongorázott, Frédéric Chopin F-moll fantáziáját hallották, opusz 49. A felvétel Kecskeméten a Kodály iskolában 1984. július 19-én készült. Befejezésül csendüljék föl Piotr Csajkovszki Rómeó és Júlia nyitány fantáziája a BBC Filharmonikus zenekar előadásában Günther Herbig vezényletével. Hallban, a City Hallban 1981. július 17-én készült a felvétel.

0: Csajkovszki Rómeó és Júlia nyitány fantáziáját játszotta a BBC filharmonikus zenekara Günther Herbig vezényletével. Hallban, a City Hallban 1981. július 17-én készült a felvétel. Elhangzott a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában a márciusban elhunyt Boros Attila zenei szerkesztő, író és rádiós műsorvezetőre emlékezünk egy korábbi műsorunkkal.
2: Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elizabeth Schwarzkopffal a Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Ma este a tavalyi Kapos Fest záró hangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuózitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása más okból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor miniszter. A tárcavezető hozzátette, az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Az országos diák tanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diák tanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeke tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3-4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre, a Szabadság térre. Kocsi színbetartó villamosok ütköztek éjszaka a 11. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megálló helyen, közölte a BKV. Azt írták, egy 56-os KAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsi színbetartó kombinónak, amely az egyes vonalról tért vissza. A kombinón utazó két utas nem sérült meg, a KAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett, őt kórházba vitték. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Végül a várható időjárásról. Délután északnyugat felől hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 26-31 fok lesz.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszeri, megismételhetetlen.
1: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, önök a régi zenei kalandozások műsorát hallják, Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Alföldi Borús Csillát, csemballó művész, orgonaművész, tanárt, aki első alkalommal vendégünk ebben a műsorban. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és elfogadta a meghívást. Amit hallottunk a Szignál után, ugye hát ki az, aki ezt zenét nem ismeri, Bach Máté passiójának a nyitókórusa volt, annak egy részletét hallottuk. Historikus hangszereken szólalt meg, ami manapság már nem annyira meglepő, de ha belegondolunk, hogy ez a felvétel, amelyet hallottunk, 1900

0: vezetői, hogy előadják Bachnak ezt a legcsodálatosabb zenéjét. Ugye én már többször bevallottam ebben a műsorban, meg máshol is, hogy én emiatt a zene miatt lettem zenész, tehát igazán közel áll hozzám, de én nem ismertem ezt a felvételt, nem tudtam róla, azt sem tudtam, hogy létezik.
1: Igen. 1980-ban a diplomám után jutottam ki Észak-Németországba egy kurzusra, Harald Vogel professzorhoz, a Norddeutsche Orgelakadémit vezette, és még máig is vezeti, hála Istennek még él, és ő volt akkor abban az időszakban, aki a historikus játékmódot tanította, és én ide juthattam ki, ami egy óriási dolog volt, egy egyházi ösztöndíj keretében tudtam csak kimenni, és 2 hét alatt nekem az egész felfogásom a régi zenéről megváltozott, mert itthon nagy problémáim voltak mindig, mikor Buxtehudét meg régi zenét játszottam, az itthoni elég rossz állapotban lévő és romantikus orgonákon. És mindig kérdeztem, hogy mit kell ezzel csinálni, mert ez nem szól jól. És amikor kimentem, akkor értettem meg igazából a 2 hét alatt, hogy merőben más világ, másképpen kell kezelni. Egyszerűen azonos zenei fogalmak mást jelentettek akkor, mert az más világ volt, más ritmusban éltek az emberek, más felfogásban. És sajnos itthon minden egy ilyen romantikus szemüvegen keresztül volt csak látható, meg így is tanították. És először elkeseredtem, hogy én egy zeneakadémiai diplomával a zsebemben most mi mindent nem tudok, és aztán utána pedig, hát mondom, mintha egy kaput kinyitottak volna előttem, és attól kezdve átértékelődött minden. Átértékelődött, mert találkoztam ezen a kurzuson, egyrészt csembaló is volt, a Steinhaus Bunderhez, egy gyönyörű 14. századi épület, ahol ez a központ volt. A másik pedig utaztunk sokfele, a környéknek a régi hangszereit néztük meg, napról napra mindig minimum 2, tehát ezen a 2 hét alatt körülbelül 15 hangszert láttunk, amik jó állapotban vannak, még máig is. Legtöbb hangszer az Schnitger orgona, ami az észak-német orgonákra jellemző, hogy Schnitger hangszereken játszottak, és ezeket ismertem meg, és egyszerűen az, hogy volt más hangolás. Hát azt itthon nem hallottunk róla, hogy középhangolás, meg hogy szól az, meg egyáltalán, hát gyönyörű volt. És ezek a hangszerek, amiket végignéztünk, ezek általában középhangolásúak voltak, és rövid oktávúak voltak, ami megint idegen volt. A játék stílus ismerőben másképpen történik ezeken a hangszereken, mechanikus orgonák, természetesen, mert a kezdeti orgonák mind mechanikusak, ami azt jelenti, hogy ahogy leütöm a billentyűt, egy húzókán keresztül közvetlenül nyílik ki a szelep a síp alatt. És így a billentésben tudok differenciálni például, ahogy lenyomom a billentyűt, vagy elengedem az Ansprache és Absprache, stb. Ezeken keresztül lehet lassan megnyitni a szelepet, akkor lágyabban szólal meg az a síp, vagy lehet konkrétan és határozottan, akkor precízen. Ez egy merőben más világ volt számomra, úgyhogy hoztam is egy zenét, ami rögtön ebből egy kicsit mutat, egy felvétel a Kisdisznódi hangszeren, az Erdélyben van, Dél-Erdély, szóval Nagyszeben től még délre, ami egy 1724-es hangszer, rövid oktávos és középhangolású.
0: Hallgassuk meg, hogy milyen tehát egy 18. század első felében épült Erdélyben fennmaradt hangszer, amelyet szerencsére 1991-ben Hermann Binder restaurált. Samuel Scheidt műve következik, Austiefer Not, mai műsorom vendége Alföldi Boruscilla játszik.

0: Samuel Scheidt aus Tiefernot című orgonaművét hallottuk, egy erdélyi, dél-erdélyi orgonán, egy kis disznódon levő 1724-es hangszeren. Mai műsoron vendége Alföldi Borús Csilla játszott. Azért mutattuk ezt meg, hogy legyen egy kis elképzelése a hallgatónak arról, hogy tulajdonképpen milyen fajták voltak ezek a hangszerek, amelyekkel te 1980-ban ösztöndíjasként találkoztál Németországban.
1: Igen, igen, igen. Hát kinn a kurzuson, ott Harald Vogel volt a professzor, aki ezt végigvezette, és végigmentünk Észak-Németországba, kb. 15 hangszert néztünk meg, amik között volt olyan, ami egy régi gótikus hangszer, az Rizumi 1457-es, vagy Uttum az 1650, és aztán nagyobb hangszerek is voltak, amiken a kurzus zajlott. Többek között például a központ az a Stádéba volt, ahol Szent Kozmé templomba, ahol egy Schnitger orgona van, az már egy hárommanuálos hangszer. Ugyanígy volt Wienerbe is egy hárommanuálos hangszer, középhangulás, rövid oktáv. Ezek mind ilyen régiek, és amikor az ember leül hozzá, és Wienerbe például én megkértem a professzort, amikor már mindenki ment el vacsorázni, hogy engem zárjon be a templomba, mert én szeretnék itt maradni a hangszerrel kettesbe, és ott egy-két órát gyakoroltam, és egyszerűen akkor értettem meg, hogy a legjobb tanítómester egy jó hangszer. Szóval egyszer annál többet, amit egy hangszer nekem ad, annál többet nem lehet mondani, szóval ahogy megszólal a hangszínek is, meg ahogy a billentéssel megszólal, egyszerűen az embert oktatja és neveli. Úgyhogy ez nagy élmény volt, és aztán részletesen beszélt mindig arról, hogy a játékmód milyen legyen egy ilyen régi hangszeren, és a szemléletmódom változott, mert mint ahogy manapság már ezt sokan, akik régi zenében benne vannak, tudják, hogy a zene az egy beszéd. Egyszerűen artikulálni kell, értelmezni kell azt, amit mondok, mint ahogy van egy mondat, mondatrészek vannak, szavak vannak, és akkor a szavaknál például két szótag. Az azt jelenti, hogy a két szótagon belül a két betű, az közel van egymáshoz, utána a másik kettő is közel van. Tehát az új rendben is megnyilvánul, hogy nem mindegy, hogy hogy játszom le. Tehát tarim, parim. És akkor ebből következik, hogy az új rendem is más. A régi új rendeknél lehet látni ilyet, hogy 1-2-3-4-3-4-3-4-3-4. És ezek mindig úgy függtek össze a zenei motivumokkal, hogy például jobb kézben a hármas új az egy erős új. Az erős új mindig a hangsúlyra került. A gyenge új, mondjuk a négyes, az a hangsúlytalanra. És akkor ebből egy ilyen légzéses, beszédes játékmód keletkezett, és ez tette élővé a zenét. És számomra ez volt a Máté Passió hallgatásánál is egy óriási élmény, amikor a 80-as kurzusnál ezt a koncertet hallottam, hogy ott lélegzik a dolog, ott beszélnek, ott nem egy nagy, hatalmas 20 perces ív alatt játszanak a zenészek, hanem állandó kisebb motivumok.
0: Persze a nagy ívek nem vesznek el?
1: Nem.
0: Csak közben minden részletekben kidolgozottá válik.
1: Hát igen, mint ahogy a beszédben is.
0: Igen, tehát egy nagy ívű szónoklat nem veszít az összefüggéséből attól, hogy természetesen minden mondatban artikulálunk
1: közben. Igen, és az artikuláció az mondjuk egy orgonazenénél érthető, ha arra gondolok, hogy egy nagy gótikus templomba, például a szószékről a lelkész, mikor prédikált, akkor nem volt mikrofon, meg
0: és
1: semmi.
0: Nagyobb szüneteket kellett
1: tartani. És nagyobb szünet, világosabban kellett mondani, nagyobb szüneteket, hogy az eljusson mindenhova. Nagyon érdekes a szószék tetején lévő hangvető, hogy nagy templomban nagyon kilóg a szószékból, mert hogy messzebb kell, hogy a hangot elvigye. Szóval ezek mind összefüggnek, és ha az ember ezt a környezetet látja, akkor a gondolkozás módja is megváltozik.
0: Hallgassunk még további orgonát. Van egy fekete halombi hangszer, amely 1783-ban épült, azt nevezik a bécsi klasszikus kornak, de hát orgonaépítésben ott nyilvánvalóan a régi
1: hagyomány. Meg ott még más volt a stílus Erdélybe, ez is erdélyi.
0: Amit ezen az orgonán játszol, az Daniel Brassai Kroner, bevallom, soha nem hallottam a nevet korábban. Igen. Az ő tabulatúrás könyvéből egy G-dur tokkáta, vagy egy G-hangnemű tokkáta.
1: Igen.
0: Hallgassuk meg tehát ezt a művet, Daniel Brassai Kroner 1656 és 1740 közötti zeneszerző, tehát Bachnál egy kb. 20 esztendővel idősebb szerzőnek a tabulatúrás könyvéből származó G hangnemű tokkátát Alföldi Borús Csilla játszik.

0: Daniel Kroner, akinek az imént a nevét helytelenül mondtam be, a brassai, az tulajdonképpen arra utal, hogy ez a Wittenbergből érkezett organista Brassóban működött később, ő állította össze ezt a bizonyos tabulatúrás könyvet, de nem is tudjuk, hogy pont ennek a dokkátának ki volt a zeneszerzője, melyet hallottunk. Kolozsvár felé vennénk az utunkat Erdélyben. Kolozsvár ott a Szent Mihály templom nagy orgonáján, amely 1753-ban Johannes Hahn által épített hangszer. Ezen fogunk Scheidemann zenét hallani, de azt mondtad, előtte még szeretnél valamit mondani az orgonákról, a kolozsvári orgonákról.
1: Igen, igen. Nem csak a kolozsvári, hanem az erdélyi orgonákról, mert 1997-ben a Holland Rádió kért fel engem arra, hogy menjünk el Erdélybe, és ott a meglévő régi hangszereken csináljunk egy sorozatot. Legalább 8 helyen jártunk, és ezek, amik most megszólalnak, ezek is azok a felvételek voltak. És nagyon érdekes, hogy talán még messzebb kell visszamenni, mert Báthori Zsigmond volt az, aki Erdélyben zeneileg is nagyon kinyitotta a kaput, és az ő udvari zenésze Josika, őt elküldte Olaszországba, hogy szerezzen kotta anyagot. Hozzon minél több zenét. És ebben az időben volt a Diruta, aki szintén velencei volt, és neki is volt egy tabulatúrás könyve, amiben összegyűjtötte, de nagyon érdekes, mert nem csak egy területről, hanem Olaszországból, Franciaországból, Észak-Németországból, és egy olyan gyűjtemény volt, ami akkor az európai zenei kultúrát meghatározta. És ezeket mind ott, még mondjuk Báthori Zsigmond idejében kezdődött, és azt aztán játszották, és ami most jön a kolozsvár, az már egy katolikus hangszer, de a többi, amit én ezen a CD-n aztán kiadtam, ez mind 100 területen van.
0: Luteránus,
1: evangélikus, igen. Németországból kapták a segítséget, hogy restaurálhassák ezeket a hangszereket. Tehát nagyon gazdag ilyen szempontból. Sajnos magyar területen, magyar református vonalon nincsenek nagyon hangszerek, vagy nem maradtak meg régenről. És aztán itt van Kolozsvár, ahol 3 orgona van a Szent Mihály templomban, és ebből én akkor 2-n játszottam, egy pozitív, ami szintén ez a régi, amit az előbb is hallottunk, középhangos és rövidoktávos, és ez a nagy, ez már hangolásban nem közép, de közel van a középhangoláshoz.
0: A hallgatók számára a középhangos temperatúrának csak az a lényege, hogy a tiszta terceket részesítik előnyben, ezért nem minden hang nem játszható, a kromatikus skála a szó eredeti jelentésének megfelelően valóban színes, tehát nem egyenletes félhangokból áll, mint egy modern zongorán, ha vele gondolunk, miért lenne színes egy modern zongorán az egyenletes skála, hiszen csupa egyenletes hangközből áll. Na ez nagyon nem így van ezeken a hangszereken, ez a hangolási rendszer mondjuk úgy, hogy az egész európai zenetörténetet mondjuk 1700-ig dominált, tehát az orgona építésben sokkal tovább fennmaradt.
1: Igen, és az is egy érdekes dolog, hogyha az ember a zenérodalmat nézi, akkor ebből a korszakból csak ilyen egy-két keresztes hangnemű művek vannak, akár Johann Sebastian Bachot is megnézhetjük, és a korai orgona művei, azok mind csak kevés előjegyzésűek, mert ő is még ezeket a hangszereket ismerte, aztán apránként jutott el oda, hogy a Voltemperitus klavír.
0: És bizonyos akkordok természetesen sokkal diszonánsabbak ebben a temperatúrában, ebben a hangolási rendszerben, tehát zeneszerzői eszközként is egészen máshogy kezel Bach fiatalkorában egy bővített akkordot, mondjuk, mint öregkorában.
1: Így van, pontosan, mert hát más volt a hangszernek a hangolása. Na most itt még a Kolozsvárnál hadd mondjam azt, hogy két fontos orgonaépítő volt, Johannes Hahn, aki Felvidékről jött és Nagyszebenbe ment, és a másik pedig Johannes Prause, aki Lengyelországból jött és Brassóba ment. És aztán ott építette ezeket a hangszereket. Aztán más tabulatúrás könyvek is vannak ebből az időszakban, a Buchheimer Orgelbuch, de az már középkori, de már észak, szóval az már német területről, mert a Paumanns Fundamentum Organizandi, ott rengeteg gótikus zene van. Ez egy hallatlan gazdag időszak volt Erdélybe, így zeneileg.
0: Hallgassuk meg tehát a kolozsvári Szent Mihály templomnak a nagy orgonáját, az 1753-ban Johannes Hahn által épített orgonát. Egy korabarok német művet hallunk Heinrich Scheidemannnak, aki 1595 és 1663 között élt, magnifikátját Alföldi Borús Csilla játszik ezen a bizonyos kolozsvári hangszeren.

0: kolozsvári Szent Mihály templom nagy orgonáját hallottuk, ez a hangszer 1753-ban épült Johannes Hahn nagyhírű orgonaépítő műve, és Heinrich Scheidemann magnifikátját hallottuk rajta, tehát egy korabarok német orgonaművet, és mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla játszott orgonán.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Vendégem Alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művésznő és tanár. Erdélyben fennmaradt barokkorban épült orgonákat hallgattunk. A műsor elején beszélgettünk arról, hogy hogyan találkoztál a historikus előadói praxissal Németországon, elsősorban a meglevő barokk orgonákon keresztül, és ugye a magyar nyelvű területeken Erdélyben maradt fenn a leginkább a legtöbb eredeti hangszer a barokk korszakból. Ugye az erdélyi szászok zenei világa és kulturális világa nagyon kötődött Németországhoz. Érthető módon, ugye sajnálatos módon az erdélyi szász világnak a nyomait is nehéz ma felfedezni Erdélyben, tehát ez egy halatlanul virágzó kultúra volt. Azt mondod, hogy menjünk egy picit tovább Észak-Németország irányába, hiszen azért nagyon sok minden származik onnan.
2: Igen. Hát amit most hallottunk, az a Scheidemann mű, én nagyon-nagyon szeretem Scheidemannt, mint észak-német zeneszerzőt, ő Szvélingnek volt tanítványa, tehát onnan indult. Az egy hatalmas iskola volt, az észak-német iskola, Szvéling, akkor Scheidemann, akkor Bruns, Lübeck, a legnagyobb mester pedig hát Buxtehude volt.
0: Bruns, ha jól emlékszem, Buxtehude tanítvány is volt, csak fiatalon meghalt.
2: Igen, nagyon fiatalon halt meg, így van. És aztán Buxtehude az, aki még nagyon meghatározó a maga orgona irodalmával. Reformáció után két részre oszthatjuk talán az orgona irodalmat. Volt a szabad forma, a stílus fantasticus, ami egy hallatlan izgalmas, ami majd most lesz, az preludiumnak neveztetik, de tulajdonképpen egy tokkáta műfaj, amelyik szabad részekből áll, improvizatív jellegű részekből, recitatívó, beszédes részekből, fugákból, sőt, általában két fugából, és ez volt az egyik, a másik pedig, amit most is hallattunk Scheidemannál, a kiemelt cantus firmusos korálfeldolgozások, partiták vagy korálelőjátékok, ahol nagyon érdekes volt, mert a jobb kézbe a korállal úgy bánt, hogy szinte felismerhetetlen volt, csak a szakma tudja megállapítani a korálnak a dallam hangját. Mert többféle módon lehetett. Lehetett úgy, hogy trillák, mordentek, trillavariációk keresztül díszítve azokat a hangokat, de volt olyan is, hogy egyszerűen kis dallammotívumok voltak, kis dallamformálások voltak ott most, amit hallottunk abban is, de feltétlen a cantus firmussal foglalkoztak. Ez az alapja a reformáció utáni zenének. Buxtehudének egyébként csodálatos korál feldolgozásai vannak. Nagyon beszédesek, gyönyörűek, és szívesen játszom őket.
0: Sokat beszéltünk Buxtehudéről ebben a műsorban, már sok kiváló muzsikus volt itt a vendég, és mindig elmondjuk róla, hogy Buxtehude volt azért Johann Sebastian Bachnak a legnagyobb zenei élménye, maga Johann Sebastian Bach szerint, és ugye Buxtehude Lübeckben működött, ugye ő dán volt, tulajdonképpen a neve is egy dániai kisvárosnak a neve, Buxtehude, észak-német iskolának az egyik legnagyobb alakja volt, aki a Bachra legnagyobb hatást gyakorolja, a Buxtehude elődje Franz Tunder Lübeckben, aki viszont valószínűleg Rómában tanult, lehet, hogy Frescobaldinál, tehát jön egy ilyen, egy délről is, meg északról is találkozik, ez a két általában, a Szvélinki iskola is, meg ez a déli iskola is találkozik Lübeckben, Észak-Németországban. Buxtehudenek a neve nagyon sokáig csak orgonistaként és billentyűszerzőként volt jelen, a vokális zenéjét igazából az elmúlt 30-40 évben tárták föl Ton Koppmannak, ebben óriási érdemei vannak, aki nagyon lelkesen pártfogolta ezt, és hát aki ismeri Buxtehudenak a vokális zenéjét, főleg a kései műveket, mondjuk egy Herzlich Lieb, hab ich dich, o Herr, amelyet talán Bach maga is hallott ott élőben, amikor ott járt. Ezek mutatják, hogy milyen egy őrületesen fontos mesterről van szó, és hát az orgona zenéje meg nyilván egy olyan hangszeren az igazi, amely ebből a korszakból származik, és ez milyen hangszer?
2: Ez most, ami volt, az volt az erdélyi, most ami jön, az egy modern hangszer, de a hangzásvilág az teljesen megfelel.
0: Egy kópiaszerű,
2: igen, ami Bázelbe, a Szent Klára templomban Metzler Schindler orgona, azon játszom, de egyébként itt még hadd említsem meg azt, hogy az észak-német orgona irodalomhoz nagyon kötődik a hangszer irodalom, amikkel én megismerkedtem az első kurzuson 80-ban a Schnitger orgonákon, és Buxtehude is, meg Szent Kozmé templomban ott például Lübeck volt az orgonista.
0: Van egy Vincent Lübeck nevű zeneszerzők is, akik ugyanúgy hívnak, mint a város.
2: Mint a város, igen. És ő volt az orgonista, és ott is egy Schnitger orgona volt. És ez meghatározta, a Schnitger legalább 100 hangszert épített Észak-Németországban, Groningen és Berlin közötti területen legalább 100 hangszere volt, abból most 30 az teljesen jó állapotban van, és azon lehet játszani. És ennek a hangzásvilága volt nagyon izgalmas. Nagyon éles mixtúrái voltak, nagyon konkrét hangokat, nem lágy regiszterekkel játszottak, hanem konkrét harsányabb hangok voltak, amivel a lényeget kiemelték meg. Nem regisztráltak úgy, hogy egy 50 regiszteres hangszeren, például egy nagy hangszeren, hogy mindenből sokat kihúzni, nem. Egy-egy hangszint, egy-egy hangmagasságot, egy principálkart, 8, 4, 2, az már önmagában már akkorát szólt, meg nem mosódtak össze a dolgok, hanem világosan külön váltak a szólamok. Tehát a szólamvezetésre is jó volt nagyon.
0: Ebben a műsorban sokszor beszélgettünk régi zenei kalandozások révén a korabeli hangszerek újraépített kópiáiról, meg ilyesmiről. Most az orgona az egy különleges ügy, hiszen orgonához oda kell menni a templomba, és az épülettel egybeépült hangszerről van szó, tehát igazából a közönséget kell odavinni, ahol a hangszer van, a hangszert nem lehet elvinni a közönséghez egy koncertterembe. Nyilvánvalóan nagyon jó, hogyha egy koncertteremben van egy modern koncertorgona, manapság néha épülnek bizonyos helyszíneken barokk orgonakópiák is, ami szintén nagyon örömteli, de hát ezeket az eredeti hangszereket tényleg ott lehet a helyszínen tanulmányozni leginkább, és hát ezek a hangszereknek, ahogy mondod, akkora a hangerejük például, ugye, ha jól emlékszem, a Soproni Szent György templomnak a hangszere, az Magyarországon az egyik olyan, amelyik megmaradt 17. századi hangszer. Ilyen hangszert az ember ott testközelből hall, mondjuk esetleg a karzaton. Én nekem megadatott ez, hogy Szekendi Tamás megmutatta nekem azt a hangszert. Hát, hogy az ember nyomban a helyére tudja tenni, hogy például egy ilyen, esetleg egy Buxtehude vokális műben, amelyben van néhány hegedű, mélyvonós, néhány énekes, ott azért szinte mindenki szinte háttérben van egy nagy orgonához képest, tehát az orgona adja az egész hangzásnak az erejét és a gyökerét, és mindenki más tulajdonképpen dísz a karácsonyfán, de térjünk vissza most akkor ehhez az igazi orgona zenéhez, amely Bachot annyira rabul ejtette, hogy néhány hét helyett néhány hónapig maradt ott
2: Hüvegben. Igen, meg is lett a büntetése.
0: Hát igen, de valószínűleg zenetörténet szempontjából jól jártunk.
2: Igen, hát akkor ezt a Buxtehudét, amit Bázelbe játszottam egy koncerten, Buxtehude Game Mol prelimes fugát, ha lehet,
0: egy nagy Buxtehude művet hallunk, igen. A bázeli Szent Klára templom Metzler orgonáján, 1993-ban épített barokk kópia, igen, orgonán, és mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla játsza Didrich Buxtehude G-moll prelúdium és fugáját.

0: Dieterich Buxtehude-nak a G-moll preludium és fugáját hallottuk. Bázelből, a Szent Klára templomból egy 1993-ban épült Metzler orgonán, tehát egy barokk orgona kópián. Ez egy koncertfelvétel volt, körülbelül egy évtizeddel ezelőtt készült. Mai műsorom vendége Alföldi Borús Csilla játszott ezen a hangszeren. Eredetileg terveztük azt, hogy csembalókat is szóba hozunk majd ebben a műsorban, de aztán rájöttünk, hogy annyira gazdag és tágas ez, amiről orgonák kapcsán beszélgetnünk kell, úgyhogy csak megígérnénk a hallgatóknak, hogy szeretettel várjuk Csillát vissza be a műsorba, hogyha egyszer eljössz
1: köszönöm
0: hozzánk
1: szépen,
0: mondjuk egy
1: örömmel.
0: Fél év múlva. Nagyon örülnénk, és akkor szenteljünk egy adást a historikus csembalónak, hiszen te csembaló művész is vagy. Ott nem kevésbé érdekes az, ami talán ennek a beszélgetésnek is az egyik megszívlelendője volt, ugye mindannyiunk számára, hogy a hangszerek maguk tanítanak a zenéről, és a hangszerek az ő rájuk komponált zene, és ugye a templomok esetében az akusztika, amely egységben van azzal a hangszerrel, az milyen sokat adhat nekünk. És azt mondtad, hogy mindenképpen egy Bach orgonaművel szeretnéd befejezni a beszélgetést. Melyik lesz ez?
1: Ezt Alkmári Laurenzkerbe játszottam. Lényegében ez nem egy koncertfelvétel, hanem csak hangszernézőben voltam ott. Egy gyönyörű Schnitger orgon, és azért szeretném, ha ezzel fejeződne be, mivel az elején meséltem arról, hogy a Schnitger hangszerekkel hogy ismerkedtem meg.
0: Amelyekből nagyon sok van, nagyon és ma sok. Is hála Istennek játszható állapotban.
1: Igen, és ez is, hát ez egy óriási nagy orgona, egy három manuálos orgona, abban a templomban két hangszer is van, egy 1511-es kis pici kórorgon, meg van a nagy, és a felvétel videófelvétel volt, és ezért most majd hallható lesz a orgona mechanikája, ami közel érdekes, hogy amikor az ember ilyen nagy hangszert lát, akkor kívülről egy kicsi hangszert lát, ez a pozitív. És akkor van a nagy teste az orgonának, és kettő között ül az orgonista. És ott nagyon hallható a mechanikának az zörgése, de hát attól függetlenül ez egy csodálatos hangú hangszer. Ezt szeretném, hogyha ezzel fejeznénk be.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál, tehát Alföldi Borús Csillának köszönöm, orgona és csembaló művészünknek. Neked a tanári tevékenységed is nagyon jelentős, nem is győzted sorolni, hogy hány növendéked Európa különböző országaiban hol dolgozik és tanítanak nagyon sokan tovább. Mindenhez gratulálok, és nagyon szeretettel várunk akkor ebbe a műsorról, hogy a csembalókról is beszéljünk, és a csembaló irodalomról is. Bach zenéjével fogunk elbúcsúzni. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Nagyon köszönöm Alföldi Borús Csillának, hogy vendégünk voltál a műsorban.
1: Nagyon
0: és az általad
1: köszönöm.
0: Játszott Bach 546-os BWV számú C-moll preludiummal búcsúzunk. Bach csodálatos zenéjével szeretnénk a hallgatóknak szép délutánt és estét kívánni.

0: A 2026. február 1-jei adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Hétfő este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők Joan Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Hétfőn 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a lemezelőben. Boros Attila a zenei szerkesztő, író, karmester, rádiós műsorvezető, aki 1965-től évtizedeken át volt a Magyar Rádió munkatársa, 90 éves korában, 2024. március 31-én volt műsorunk vendége. Márciusban hunyt el, most ráemlékezünk.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és ismét köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Sok év után örülök, hogy köszönthetem őket.
1: Hát egy kerek évforduló ugye ennek a fő apropója most, hiszen néhány nap múlva egész pontosan április 5-én leszel 90 éves.
2: Hát mit lehet ilyenkor mondani? Épp azért örülök, hogy még itt tudok lenni.
1: És nagy örömmel jöttél, ezt mondtad nekem, hiszen 45 év köt a rádióhoz. 1965-ben léptél be a Bródy Sándor utca kapuján, és azt mondtad, hogy 2010-ben egy Metropoliten közvetítéssel búcsúztál a hallgatóktól.
2: De előtte még volt két év a Szolnoki Rádiónál zenei szerkesztő és mindenes voltam. Amikor a Szolnoki Színház karmestere voltam, akkor megkértek a rádiónál, hogy gondozzam egy kicsit a zenéjüket, de hát erről majd később
1: kicsit
2: beszélünk.
1: Később beszélünk, hiszen életed első, vagy szakmai pályafutásod első éveiben, vagy talán évtizedeiben te karmesterként is működtél.
2: Igen, hát ha ott kezdjük, kicsit később, akkor a Szolnoki Színház karmestere voltam, amikor a Szolnoki stúdió megkért, hogy legyek egy kicsit figyelemmel az ő zenei műsoraikra. Ez a 60-as évek elején volt, és akkor érkezett be a rádióba egy új lemezen a Vígözvegy. Na most tekintve, hogy a Vígözvegyet 50-szer dirigáltam már, és nagyon szerettem, hát az a Vígözvegy felvétel, ez a Schwarzkopffal volt, és Matacs is vezényelte. Meghallgattam, és hát el voltam ájulva a gyönyörűségtől, hogy ez milyen szép, és hát igyekeztem minél előbb a hallgatók tudomására is hozni ezt a felvételt, és be is játszottuk.
1: Visszatérünk majd a Vígözvegyre, hiszen a zenei válogatásodban ez a felvétel is szerepel. Igyekeztünk olyan felvételeket mutatni a hallgatóknak, amihez nagyon szoros kapcsolódásod van. Csajkovszki bémol zongora versenye szerepelt ennek a listának az elején, mégpedig egy legendás felvétel, hiszen Horowitz a szólista, és Toscanini a karmester.
2: A háború után 1945-ben kezdtek szállingózni be ezek a nyugati hanglemezek, mert ugye háború alatt ezek nem jöhettek be, és óriási szenzáció volt akkor, akkoriban egy viszonylag új felvétel, ez a Csajkovszki bémol zongora verseny a Toszkánival és Horovitzal. Most a zenekedvelő és zeneszerető emberek egymásnak adták az ötletet, hogy ezt meg kell venni, meg kell hallgatni. Hát én karácsonyi ajándékként kértem a szüleimtől, és tulajdonképpen ez volt az első hanglemez a családban. Lemezjátszó volt, de ilyen jellegű hanglemez nem volt, és ahogy mondani szokták, rongyosra hallgattam, ami elég nehéz volt akkor, meg kemény lemez volt. És 4 perces lemez, nyilván tudod, hogy mit jelentett az, hogy 4 percenként kellett cserélni a lemez, előtte felhúzni a gramofont, úgyhogy ez egész különleges szertartás volt ezt végighallgatni, 30-valahány perc, és akkor nagyon megszerettem ezt az zongora versenyt. Valami egészen fantasztikus zenei ötlettel indul ez a felbontott akkordokkal és alatta a zenekari melódia. Aztán később, mikor Toszkáninival kicsit bővebben foglalkoztam, akkor kiderült, hogy Horovica Vejev lett később. Vanda nevű lányának lett a férje. Vanda lánya emlékirataiban szerepel ez a leánykérés. Elmondta édesapjának, hogy hát a Horovic megkérte a kezét. Mit szól ez, édesapám? Azt mondta, nézd lányom, láthatod rólam, tőlem, a mi családunkba, hogy nem jó dolog egy művészember feleségének lenni. Az állandó tanul, az állandóan ideges, az állandóan nyugtalan, az állandóan utazik, annak nem való a házas élet. Hát a Vanda hallgatott, majd pedig azt írja, hogy végül egy olasz közmondással zárta le a papa a beszélgetést, ami így szól, hogy tudod, feleséget és ökröt saját falujából vegyen az ember.
3: Toszkáninek igaza volt, hiszen hát nem volt egy könnyű, sima élete Horovitz mellett Vanda Toszkáninek. Amikor meghallottad ezt a Horovitz felvételt, akkor ugye 37 éves volt 40-ben, amikor készült ez a felvétel a Carnegie Hallban. Nagyon más zongorista volt ő, ugye azt mondták, hogy még ezt a bémol zongora versenyt is úgy játszotta, mintha rögtönzött volna. Egyes koncertjén állítólag nem létező hangokat játszott le, tehát hogy ilyen rögtönzés íze volt az egésznek.
2: Igen, hát nézd, az a jó művész, aki rögtönzésszerűen tud játszani, ez karmesterre épp úgy vonatkozik, mint zongoristára. Énekesnél már nem olyan biztos, hogy jó a rögtönzés. De azt tudod-e, hogy Hans von Bülow mutatta be ezt a zongora versenyt? Méghozzá Bostonban volt ennek a premierje, és azért Bülow, mert Csajkovszki megkérte Rubinstein Nikolájt, egy nagyon híres zongorista volt, volt egy másik Rubinstein is, testvérek, mind a ketten zongoristák, és Nikolaj azt mondta, hogy hát ez helyenként játszhatatlan, más helyeken meg banális. Hát erre Csajkovszki értető módon megsértődött, és visszavonta az ajánlást, mert neki ajánlotta Nikolaj Rubinsteinnek, és akkor megkereste a Bülót, aki viszont egy egész fantasztikus zenei koponya volt, úgy is, mint zongora művész, és úgy is, mint karmester. Hát gondold el, a Tristan és a Mesterdalnokok ősbemutatóit ő vezényelte Münchenben annak idején. Na most a Tristan egy valami egészen fantasztikus új zene volt, kívülről dirigálta már a premiért ezt a fantasztikus partitúrát, úgyhogy valami egész különleges feje volt, és a zongora verseny után írta a Csajkovszkinak, hogy valóban nagyon nehéz, de megéri a fáradtságot. Hát így terjedt aztán el Európa szerte is.
3: Arról esetleg tudunk valamit, hogy milyen lehetett az együtt munkálkodás a Horovicznak és Toszkáninek. Ugye Toszkánini jóval idősebb volt, mint Horovic, és hát nem kesztyűs kézzel bánt se a zenekarával, de talán még a szólistákkal sem.
2: Erről csak annyit tudok mondani, hogy a Horovitz elmondta, hogy mikor a Toszkánini először behívta, hogy szeretné meghallgatni, akkor rettenetesen oda volt, félt, szinte beteg volt, és mindenkinek reszketve mondta, hogy a Toszkánini hívta be, és mi lesz, ha elkezd ordítani? Azt mondták neki, ha elkezd ordítani, hadd ordítson, te maradj csöndbe, majd abba hagyja. Hát ennyit tudok az együtt munkálkodásukról.
3: Mutassuk meg a végeredményt, már több mint 80 évvel ezelőtt, egész pontosan 1940-ben a Carnegie Hallban készült ez a felvétel. Csajkovszki bémol zongora versenyének első tételéből szól a részlet, Vladimir Horovitz a szólista, az NBC szimfonikus zenekarát pedig Arturo Toszkánini vezényli.

0: Csajkovszki bémol zongora versenyének első tételéből hallottak részletet. Vladimir Horowitz volt a szólista, az NBC szimfonikus zenekarát Arturo Toscanini vezényelte 1940-ben a Carnegie Hallban. Hát nem biztos, hogy manapság pont így halljuk ezt a zongora versenyt a koncerttermekben.
1: Nem, sőt egész biztos, hogy nem. Ez egy egész különleges együttmunkálkodás, vagy egy csillagos óra. Egyébként Richter ezzel a zongora versennyel mutatkozott be Pesten 54 márciusában a Zeneakadémián.
0: És akkor még nem is ismerték itthon
1: nagyon. Nem, első fellépése volt, és hát elég nagy feltűnést keltett, mert nagyszerű volt már akkor is.
0: Azt mondtad, hogy sajnos nincs már meg neked ez a lemez, mert eltörött. Manapság már ugye kevesen hallgatnak Bakerit lemezeket, igen. De gondolom akkor évekig, évtizedekig féltve őrizted. Ugye sokat dolgoztál karmesterként is, és Toscanini, ha nem is módszerei, de végeredménye az egy ilyen etalon volt számodra?
1: Nem minden műnél. Például meg fognak lepődni egyesek, hogy a Beethoven szimfóniáknál nem biztos. Bár sokat változott az ő felfogása. A 30-as évek Toscaninia más volt, mint a 40-es évek Toscaninia. Tempóban is, felfogásban is. De hát őnek óriási érdemei vannak Wagner bemutatása terén Olaszországban. Hát ő volt az első, aki Nibelung gyűrűjéből dirigált Scalában, Bolognában, Tristán bemutató dirigált, úgyhogy, hogy mondjam, óriási rajongója volt Wagnernek. Most kicsit eltérünk, de ha már itt tartunk, akkor azt azért el kell mondanom, hogy két nyáron át dirigált Bayreuthban a 30-as években, és nem fogadott el tiszteletdíjat. Azt mondta, hogy az, hogy ő Bayreuthban, abban a színházban dirigálhat, amit Wagner építetett meg, az neki olyan honorárium, hogy annál többet úgyse fizethetnek. Na ennek ellenére elküldtek neki egy elég sok nullából álló csekket, mikor hazament, visszaküldte. Nem fogadta el. Na hát ennyi Toscanini és Wagner viszonyáról.
0: Már csak azért

0: És hiszen az opera az nagyon közel állt hozzád, ugye rengeteg opera közvetítést hallhattak a hangodon a rádióhallgatók. Viszonylag hamar megkaptad az operákat itt a rádióban? Mennyi időnek kellett eltelni, hogy egy teljes operát közvetíthess?
1: Nem soknak. Azt hiszem egy vagy két évnek. De ha már az operát említed, valóban az az életem egyik nagy szerelme. És attól kezdve, hogy 1946-ban beléptem az operaház nézőterére.
0: 12 éves volt.
1: Attól kezdve az a szerelem csak fokozódott.
0: Arra is emlékszel, hogy mi volt az első előadásom?
1: Az első előadásom a sevillai Borbé volt, és teljesen elámultam attól, hogy emberek egyszerre, 3-4-5-6 ember egyszerre énekel. Hát ez valami egészen csodálatos, és van értelme a dolognak.
0: A Rossininál ez elég gyakran előfordul.
1: Igen, és aztán hát később nagyon nagy opera látogató voltam. Hát, hogy mostanában ezt nem teszem, ennek különféle okai vannak. Mondjuk ez az opera játszás nincs egészen köszönő viszonyban az előadandó művekkel, de most ebben most nem menjünk bele, mert kigyulladna a mikrofon, hogyha...
0: Ezért szerint a klasszikus rendezéseket kedveled inkább.
1: Azt, amit a szerző megírt.
0: Arra emlékszel, hogy ezen a 46-os sevillai Borbélyen ki volt a karmester?
1: Fricsai Ferenc.
0: Azt a mindenit.
1: Gyurkovics Mária Rőzlerendre, Bence Miklós volt a basszus, egy Mincenti Ödön nevű korán elhúny bariton volt. Figaro, nagyon szép előadás volt, tehát amit az első előadás, persze, hogy nagyon szép egy fiatal embernek. Na most nyilván arra vagy kíváncsi, hogy hoztam egy Gedda lemezt, mert nagyon szeretem a szép hangokat, és hát Gedda is a szép hangok közül való, és többször járt Budapesten. Először a Faustban láttam őt itt az operaházban, és aztán dalesteket adott, amiket én közvetítettem annak idején, és hát interjút is készítettem vele.
0: Ő általában egy nagyon kedves ember
1: nagyon,
0: volt.
1: Nagyon közvetlen volt, és hát azt 8 évvel ezelőtt elhoztam azt a lemezt, amikor Manyagin Lenszky áriát 100 zongorával elénekelte az Erkel Színházban. Nem akartam ismételni magamat, de esetleg jó lett volna, ma is meghallgatjuk, mert August Fokató Lenszky áriát én azóta nem hallottam. És akkor elmondta, hogy óriási fájdalma, hogy a szerepet egyszer kapta csak meg az életbe, és akkor is angolul kellett énekelni a Metropolitan, mert neki, aki hogy félig orosz, ugye?
0: Igen, és ugye ő 26 évadon át énekelt a Metropolitanben, tehát ő tényleg egy abszolút világsztár volt. Ő szeretett Budapestre járni? Szerette a budapesti közönséget?
1: Igen, hát ide általában szerettek járni, mert valahogy nagyon közvetlen és közönség van Pesten, és hát mindenki azt mondta, hogy értő közönség van.
0: Ugye több darabban is ő föllépett, azt azért lehet a visszaemlékezésekből olvasni, hogy nem mindenkinek volt sikeres a budapesti fellépése. Gedda mindig sikertalan.
1: Igen. Hát később már, amikor csak dalesteket adott, ugye akkor már nem énekelt operát, azért énekelt dalestet. Na most van egy varázsfúl a felvételek Lempererrel, 60-as évekből, jól tudom.
0: 64-ben Londonban. Készült,
1: és hát abból kérném a képáriát, mégpedig azért, mert ez talán az egyik legszebb Mozart tenorária. Ebbe annyi őszinte fiatalság, annyi őszinte rácsodálkozás az első szerelemre, hát látja a képet, és rögtön beleszeret Paminába, és egy olyan idealizmus sugároz ez az egész ária, és ha vele gondolunk, hogy 3 hónap múlva Mozart már nem élt, akkor csodálkozunk, hogy hogy fért össze a kettő egymással.
0: Mozart Varázsfúvola című operájának első felvonásából, tehát Tamino áriáját Nikolaj Gedda énekli, a Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényli, 1964-ben Londonban készült a felvétel.

0: képáriát hallották a Varázs Fuvola első felvonásából Nikolaj Gedda énekelt, a Filharmónia zenekart Otto Klemperer vezényelte 1964-ben Londonban, és hát azért Klemperer mellett ne menjünk el szótlanul. Azt mondtad, a múltkori adásban sokat beszéltél Klempererről, hiszen találkoztál vele, könyvet írtál róla. Hát ő egy megkerülhetetlen karmester volt itt, ugye 47-től 50-ig, 3 évig.
1: Igen.
0: Nagyon meghatározta, és ha már Mozart, hát rengeteg Mozart operát hát vezényelt Budapesten.
1: Nem egyszer láttam vele itt a Varázsfuvolát Budapesten. Hát vele személyesen nem találkoztam, mert akkor még nagyon fiatal voltam, de harmadik emeletről majdnem.
0: Egy térben voltatok akkor, mondjuk
1: majdnem
0: így.
1: Minden előadásán ott voltam, és árgus szemekkel figyeltem, hogy hogy csinálja a dolgait, de hát azt nem lehetett ellesni, mert ott annyira egyéni volt, és ott a személyiség varázsa sokat számított, hogy szokták mondani, hogy a karmesteri technika, hát ő arra nem sokat adott. Szépen bejött, beintett, aztán mentek, de úgy mentek, ahogy ő akarta.
0: Nyilván a próbákon nem voltunk ott, hogy ott mi történt.
1: Nem nagyon szeretett próbálni különben.
0: Magánúton tanultál vezénylést, és két nagy mestered volt, Lukács Miklós és Kórodi András, hát annak a korszaknak két nagy karmestere.
1: Igen, hát Lukács Miklóshoz ugye, mint Wagner rajongó kerültem, mert ő dirigálta a Wagnereket az operaházban, és gondoltam, hogy jó lenne, ha tőle tanulhatnék, hát Kórodi Andrásnál pedig zenekari gyakorlatot végeztem. Hozzá kell tennem, anélkül, hogy akkori körülményeimet ecsetelném, hogy Lukács Miklós ingyen tanított.
0: Ez ugye az 50-es években volt?
1: 50-es években volt, mert látta, hogy se ruhám, se cipőm. Na, ezzel már ezt a kérdést le is zártam.
0: Ő nagyon máshogy vezényelt, ugye ő Lipcsében és Berlinben tanult, és Németországban volt ő először karmester.
1: Igen,
0: és aztán utána jött vissza
1: sokáig
0: Budapestre.
1: Sokáig volt Németországban, de jellegzetesen német iskolát hozott, és azért is volt olyan jó a Wagnerekben, mert azt ott tanult, ahol Wagner otthon volt.
0: És ebből a báróságból ő mennyit tartott meg?
1: Semennyit. Bosszantotta, azt mondták, hogy a báró, de hát mikor már jött Lukács Ervin is, akkor kénytelenek voltak az operában, hogy mondják, hogy a báró, melyik Lukács.
0: Nem tudom, hogy mennyit gyakoroltatok, vagy mennyit vettetek operetteket Lukács Miklóssal, vagy akár Kórodi Andrással, de ugye Békés Csabán is, és a Szolnoki Színházban is, te a legtöbbet talán operetteket vezényeltél.
1: Természetesen, hát egy nagy beugrással kezdtem, de most ugorjunk Szolnokra, ahonnan végül is ez a Schwarzkopf dosszié elindul, mert ennek folytatása is lett. Hallgassuk meg talán a Hanna belépőjét, amit a Szolnoki Rádióban adtam le először, mert akkor volt új ez a lemez.
0: Elizabeth Schwarzkopf énekel, a Filharmónia zenekart ezen a felvételen, amiről már beszéltünk a műsor elején, Lovrofon Matacsics vezényli.

0: Lehár Ferenc a Vígözvegy című operettjéből Hanna belépőjét énekelte Elizabeth Schwarzkopf, a Philharmonia zenekart pedig Lovro von Matačić vezényelte. Remekül énekelt Elizabeth Schwarzkopf, aki ugye főként Mozart és Richard Strauss szerepekben hallhattuk őt, és persze egy hatalmas daléneklés is fűződik a nevéhez.
1: És egy óriási szerepe volt a tábornagyné Richard Strauss Rózsalovagjában. Na most, ha már szóba került, akkor elmondom, hogy azon a nyáron, amikor a Szolnoki Rádióban megismerkedtem Schwarzkopf Vígözvegy felvételével, mondjuk így rokoni látogatásra módom volt Ausztriába utazni, jelesül Salzburgba. Megérkezésemkor megdöbbenve látom a plakátokat. Rózsalovag vezényel is rendezte Karajan, főszerepben Elizabeth Schwarzkopf. Na, én ide hogy fogok bejutni? Nem részlet ez a tény az, hogy sikerült rokoni úton összeköttetésbe kerülni a Neues Festspielhaus, tehát az új nagy játékszín fővilágosítójával, aki közölte, hogy hát ez a fiatal magyar kollégát nagyon szívesen látja a világosító toronyban, hogyha neki az megfelel, mert hát jegyet ugye nem lehet kapni. Fölvitt a világosító toronyba, szenzációsan láttam, szenzációsan hallottam, hát honnan, nem ha onnan. Majd pedig szünetben azt mondta, hát nézzünk körül, menjünk le a művészbüfébe. Lementünk a művészbüfébe, mindenki ott volt, aki él és mozog a darabban, rengeteg szereplője van a darabnak, fényképek a falon, bámészkodom, meghívom a kollégámat, hát mondom, ha már ingyen itt ülök, hát meghívom egy italra, oda megyünk egy kis asztalhoz, ahol le lehet rakni a poharakat, beszélgettünk, egyszer csak azt mondja, nézzen oda, megérkezett Madame Schwarzkopf, bejött, bevonult a művésznő, ment a pulthoz, kért egy italt, és körülbelül a tőlem 5 méterre lévő asztalnál rakodott le. Mondtam magamba, hát most vagy soha, hát ezt nem lehet kihagyni. Oda mentem, bemutatkoztam, gratuláltam az előadáshoz, mondom, ismerem a lemezeit, most a Vígözvegy is jött meg. Jaj, azt mondja, maga magyar, azt mondja, az én tanárnőm Mária Ivogün, az is magyar származású volt, és nagyon jól tanított, nagyon sokat köszönhetek neki. Hát ilyen módorban folyt a beszélgetés, végül elbúcsúztunk. Eltelt 7 esztendő, ahogy a mesébe szokott lenni az a 7-es szám. Együtt ülök Elizabeth Schwarzkopffal az Gellért szálló egyik lakosztályában. Teázunk, mind a Bonsolyországában. Tekintve én akkor már a Magyar Rádió zenei szerkesztője voltam.
0: Emlékezett rád ennyi évtávon?
1: Igen.
0: És neked, mint fiatal karmesternek, amikor gyerekkorodban láthattad Klemperert, vagy fiatal korodban élőben láthattad Karajánt vezényelni, ez egy kurzussal is felér tulajdonképpen, ahogy láttad, hogy ők hogy csinálják?
1: Talán azzal nem, de azért sok mindent megtanul az ember. A Klemperer mondta azt, amikor itt Pesten volt, hogy kérték, hogy miért nem tanít. Azt mondja, hát mit tanít, csak jöjjenek be a próbáimra, azt nézzenek meg. Többet nem tudok mondani.
0: Ennek a Vígözvegynek a karmestere Lovro von Matačić volt, ő ugye egy horvát karmester.
1: Fiuméban született, igen.
0: Hát ő már 38-ban is vezényelt Budapesten, aztán eltelt 30 év, amikor nem jött, és 69-től aztán meg rendszeresen bárki, aki volt itt a műsorban és találkozott vele, vagy dolgozott a rádiózenekart is vezényelte, de emlékszem, hogy Kovács Eszter is például nagyon meleg szavakkal beszélt Lovro von Matačićról, mindenki nagyon szerette.
1: Hát az egy nagy Wagner koncertet vezényelt, ahol Kovács Eszter énekelte Brünnhildét. Sokszor volt itt, és egyszer interjút akartam vele készíteni, mert mindenkivel interjút akar az ember készíteni, amikor rádiós. Bemegyek a 6-osba, éppen szünet volt. Hát látom ám, hogy Matačić mester ül a zongoránál, és mit zongorázik? A Vígözvegyet. Hát teljesen elképettem, és ott állnak körülött a zenekari tagok, is hallgatják. És aztán, mikor beszélgettünk, mondta, hogy hát igen, ezt a Vígözvegy felvétel, ez úgy jutott, amiről most már beszéltünk a Schwarzkopffal, hogy Karajánnak volt kiszignálva ez a felvétel, és a Karaján nem ért rá, mert mire is ért volna rá, hát folytában dolgozott valami, és akkor azt mondta neki, hogy te régi monarchiabeli ember vagy, te biztos jól meg tudod ezt csinálni, és így lett a Matačićé a Vígözvegy. Na most még jutnak eszembe dolgok. Schwarzkopf férje ugye a londoni EMI igazgatója, a Philharmonia zenekar igazgatója. Egyszer azt mondta, hogy ezek a mai karmesterek gond nélkül elvezényelnek egy 90 perces Mahler szimfóniát, de egy keringőt hogy kell vezérelni, arról nincs fogalmuk. Talán ezért is mondta a Karája Matacsicsnak, te régi monarchia beli ember vagy, te ezt jobban tudod.
0: Kálmán Imrétől is hoztál egy operettet, a Marica grófnő részletét. Nikolaj Geddáról már beszéltünk, ő lesz az egyik énekes. Anneliese Rothenberger, ő viszont egy német szoprán volt. Ő is egy nagy kedvenced?
1: Kedvenc elsősorban a Gedda, de ez a felvétel. Mert beszélgettünk az operettekről, és azt mondta, hogy nagyon szeret operettet énekelni, hogy a Lehár és Kálmán hogy tudtak tenorra írni. És azt mondja, hát például figyelje meg ezt a duettet, mondta, amit majd hallani fog, hogy milyen nagy ambitusa van, milyen nagy hangközökben dolgozik. Azt mondja, ezért is nehéz Kálmánt énekelni, mert nagy hangközben való kitartó éneklést kíván, hogy ilyen vulgárisan fejezzem ki magam az érthetőség kedvéért. És valóban meghallgattam ezt a lemezt, hát mind a ketten kitűnőek, de a szám is jól van megírva, ha szabad ilyet mondanom, hogy nagyon jól van megírva, és még jobban van elénekelve.
0: Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik most, tehát egy duett Nikolaj Gedda és Anneliese Rothenberger énekel, a Müncheni rádiózenekar játszik, és valamikor a 60-as években készült ez a felvétel.

0: két micsoda hang, Anneliese Rothenberger és Nikolaj Gedda énekelte a duettet a Marica grófnő című Kálmán Imre operettből, a Müncheni rádiózenekart Willy Matthes vezényelte, és egy kis és hercegő 60-as években készült bakelit lemezről hallottuk ezt a felvételt. Boros Attila itt közben azt mondta nekem, hogy hát ugye két fantasztikus hang, de például, hogy Ilos Falvi Róbert is milyen gyönyörűen énekelte ezt a szerepet.
1: Így van, ő is nagyon jó volt az operettekben is, nem csak az operában. Ez a felvétel ezek szerint nem volt meg a Magyar Rádióban, mert úgy rácsodálkoztál, hogy nem hallottad még, úgyhogy örülök, hogy valami újat is tudtam hozni, valami újat a 60-as évekből.
0: És azt mondtad, hogy nagy kedvenced Hugo Wolf, ugye a tragikusan korán elhunyt osztrák zeneszerző, akit igazából csak a dalairól ismerünk, abból viszont 232-t is írt.
1: Ez egy egész különleges zeneszerző, 1860-tól 1903-ig élt. A késő romantikus dalköltészetnek a mestere volt. A lélektani rezgüléseket tudott kifejezni a dalaival, és nagyon nagy skálán mozgott az ő dalköltészete. Rengeteg Goethe verset zenésített meg, és nagyon sok Mörike verset zenésített meg. Egyébként hát egy nagyon szerencsétlen fickó volt, mert előbb újságíróskodott zenekritikusként az egyik bécsi újságnál, ahol nagyon rosszul nyilatkozott Brahmsról, nagyon csúnyákat írt Brahmsról, hát ezt nagyon rossz néven vették a bécsiek is, meg az újság is, úgyhogy nem sokáig volt ennél alapnál, és hát egy ilyen szabad foglalkozású zeneszerző volt, rengeteg barátja volt, nagyon kedvelték őt. Van egy dala, az Elhagyott Szolgáló Lány. Ez egy Mörike versre készült dal. Na, ennek az az érdekesség, hogy 50 zeneszerző zenésítette meg. Na most az 50 zeneszerző nagy része már lexikoni lábjegyzetként sem szerepel. Az egyik az 50-ből Schumann, a másik Hugo Wolf. A Schumann-féle változatot sem hallani, csak a Wolf-féle változatot. Na most kár, hogy nem hoztam el, amány itt beszéltem róla, de visszatérve Schwarzkopfra, mert ő itt Pesten Wolf koncertet adott. Hát más is volt a műsorán, de leginkább Wolf, és elmondta, hogy például Tokióban működik Hugo Wolf társaság. A japánok nagyon szeretik, ő meg is volt lepve, és meg is nyugtatták a japánok, hogy mindenki a kezébe kapja a japán fordítását a daloknak, tehát nincs az, hogy ülnek, azt nem értik, hogy miről énekel, és hogy nagyon nagy sikere volt. De ezt különben Diszkau is elmondta későbbiek folyamán. Én aztán a rádióban próbáltam előadást tartani is Wolfról, meg műsort is készíteni Wolfról, hogy hát azért valamelyest a magyar közönség is megismerje őt.
0: Nagyon sok dalest manapság nincsen, de azért az opera énekesnők azért felfelveszik a műsorukra, tehát azért Hugo Wolf dalokat szerencsére a dal irodalom iránt érdeklődők hallhatnak. Egy kedvesem lakik Penna városában, és aztán a szövegből majd kiderül, hogy másik Tízberg egy másik városban.
1: Igen, hát ez egy
0: tehát Csélcsap hölgyről szól
1: igen,
0: most ez a dal.
1: Ez egy ilyen női regiszterária, mint a Don Giovanni-ban, a Don Giovanni-ról énekelnek. Ez nem olyan hosszú, ez egy perc és valahány másodperc, de szenzációs a dal. Hallgassuk akkor Schwarzkopfot, és Gerald Moore kíséri, aki azt írta Schwarzkopfról a könyvében, hogy valahogy nem tisztességes dolog az, hogy valakinek ilyen elragadó külseje legyen, és ugyanakkor ilyen gyönyörűen énekeljen, mint Schwarzkopf.

0: Hugo Wolf dalát Elizabeth Schwarzkopf énekelte 1966-ban. Gerald Moore volt a zongora kísérő, és azt mondtad itt nekem, hogy ez tulajdonképpen a zongora kísérőknek kicsit rémálma is, ez az egy perc, nagyon nehéz ezt eljátszani.
1: Igen, merem állítani saját gyakorlatomból, mert én is kísértem ezt a dalt, és elég sokáig tartottam, míg elfogadható állapothoz hoztam az ujjaimat és a billentyűket ebben a dalban. De ha már Wolfról van szó, és Schwarzkopfról, a másik nagy Wolf énekes, az Dietrich Fischer-Dieskau volt.
0: Igen, és hoztál is tőle is egy felvétel, ugye Gerald Moore legtöbbször, ugye ő volt az zongora kísérője Dietrich Fischer-Dieskau-nak, viszont amikor itt voltak Budapesten 1973-ban az Erkel Színházban, akkor nem kisebb zongora kísérőt kapott, mint Sziatoszláv Richter, és ezt a koncertet te közvetítetted a hallgatóknak.
1: Így van, és megkérdeztem Dieskaut előtte, való nap volt vele interjú, hogy hogy sikerült rávenni a Richtert erre. Azt mondja, nem kellett rávenni, mert ő nagyon szereti Hugo Wolfot, és boldog volt, hogy valakit talált, akit kísérhet Hugo Wolffal kapcsolatban. Tehát azért valamit csak jelent ez, de Dieskau is mondta, hogy Japánban is ismerik. Na de volt is nagy fanyalgás itt Budapesten, hogy most ide jön két ilyen világnagyság, és egész este Wolf dalokat fognak énekelni. Mi ez? Látszik, hogy nem ismerte a közönség. Aztán azért mégiscsak zsúfolásig megtert az Erkel Színház, így óriási siker volt. És a fanyalgók rájöttek, hogy hát azért érdemes ezt a zenét hallgatni.
0: Hallgassuk meg mi is ezt a Búcsú című dalt erről a nagyszabású koncertről. Dietrich Fischer-Dieskau énekel, Sziatoszláv Richter játszik zongorán, és a felvétel egész pontosan 1973. október 6-án az Erkel Színházban készült.
1: Még mielőtt a dal elhangzana, hadd mondjam el profán fordításban, hogy miről is van itt szó. Ez egy vidám dal, ül otthon az író, vagy a költő, és egyszer csak valaki kopogás nélkül beront hozzá, és közli vele, hogy én fogok magáról kritikát írni. Hát az illető író csak néz nagy úr, hogy hogy kerül ez ide, de ez nem hagyja magát, és szamárságokat beszél össze-vissza, meg ugye a mécses odaviszi a tükröt, és azt mondja írónak, hogy nézzen oda, hát mekkora orra van magának. Hát kilátott valaki, hogy ekkora orra. Szóval ilyen stílusban, hát kicsit a kritikusokat is ugye akarta Mőrike ezzel jellemezni, míg végül az illető megunja, és azt mondja, hát oda mentünk az ajtóhoz, és hát egy nagyon szépen, finoman úgy hátulról megpöccintettem. Azt mondja, én még embert legurulni így a lépcsőn nem hallottam, és utána rágyújt egy keringőre. Na hát, erről szól a dal.
2: Und angeklopft ein Herz, wie David's bei mir ein.

0: Hugo Wolf búcsú című dalát Dietrich Fischer Dieskau énekelte, zongorán Sviatoslav Richter játszott. Az élő koncert közvetítése 1973-ban, egész pontosan október 6-án volt az Erkel Színházban. Hát mondtad, hogy megtelt természetesen az Erkel Színház, és nagyon nagy siker lett. Talán akkor Hugo Wolfnak is egy kis rajongótábort sikerült szerezni.
1: Igen, hát tulajdonképpen felfedezték. Még az zenekritikusok is úgy írtak, hogy felfedeztük Hugo Wolfot. Hát Istenem, van, akit későn fedeznek fel, de minden esetre nagyszerű volt a koncert. Olyan atmoszférája volt, és nem is tudom hány ráadást adtak, 5 vagy 6 ráadás is volt még utána, ezután, adal után, amit most hallottunk, mert ez volt a zárószám.
0: Mondtad, hogy Dieskauval előző nap tudtatok találkozni, és adott is interjút. Richter pedig amilyen barátságos és kedves ember volt az esetek döntő többségében, a sajtót nem annyira kedvelte, tehát vele például nem is tudtál, gondolom, interjút készíteni.
1: Nem, a sajtót nem kedvelt, erre biztos indoka volt. Már ő is tudta, hogy a médiával vigyázni kell. Esetleg sok szamárságot össze-vissza írnak.
0: A következő felvételen is Sziatoszláv Richter fog majd játszani. Azt mondtad, hogy ez az egyik kedvenc Liszt zongoradarabod. Szürke fellegek, talán így lehetne a címet mondani. Ez egy késői Liszt, és egy nagyon más Liszt.
1: Azt nem mondanám, hogy egyik kedvenc, csak annyira jellemző Lisztre, hogy a csodálatos virtuózból, a villadett szökőkutyaiból és a magyar rapszódiák Lisztjéből hogy szűrődött le ez élete vége felé, hogy ilyen darabokat írja, mint a Bal csillagzat, vagy pedig ez a Szürke fellegek. Wagner meg is jegyezte Kozimának, Liszt leányának, hogy miket firkál össze mostanában az apád. Hát Wagner sem értette.
0: Hogy ez már szinte 20. századi muzsika.
1: Ez teljesen 20. századi muzsika, Debussy felé hajlik, és egy különleges hangulata van, annyira benne van a címében, hogy a Szürke fellegek is, hogy néhány hanggal hogy lehet zenét és hangulatot festeni, és Richter nagyon szerette ezeket a kései Liszt zongora műveket festeni, is többször játszotta, és akkor is a kritikusok Klótanáról nagyon megdicsérte, hogy hát ezeket is játszani kell, mert ezeket nem ismerjük, és azért ezeket érdemes meghallgatni, bármilyen furcsának is tűnnek.
0: Ugye ezt 1881-ben komponálta Liszt, talán az akkori kortársak sem nagyon értették, hiszen jóval később csak a 1927-ben jelent meg ez a mű nyomtatásban.
1: Persze, hogy nem értették. Hát azért mondom, Wagner is azt mondta, hogy miket ír össze az apád.
0: Sziatoszláv Richter zongorázik.

0: Liszt szürke fellegek című művét hallották Szjátoszláv Richter előadásában. Hát, hogyha mondjuk egy kinyermában föltettük volna ezt a kérdést, hogy ki a zeneszerző, nem biztos, hogy eltalálták volna a hallgatók, hogy Lisztről van.
1: Biztos, hogy nem. És arról nem is a hallgató tehetett volna.
0: Magyar zongoristák ezt gyakran műsorra tűzik, ezt a darabot?
1: Hát gyakran az túlzás. Én mostanában egy lemezen láttam, hogy Borbély László, ő játszik ilyen öregkori Liszt darabokat.
0: Azt már megtudták a hallgatók, hogy nagyon kedveled az operettet, és nagyon sok operettet vezényeltél. Hát ennek a teljes ellentétje Wagner muzsikája, és a Tristán és Izolta pedig azt mondtad, hogy különösen nagy kedvenc.
1: Igen, hát azt szoktam mondani, hogy mindenevő vagyok a jó muzsikát illetően. Hát a Tristán, igen, első találkozásomkor 14 éves voltam, és az volt hosszú időre az utolsó Tristán előadása Budapesti Operaházban, Závodszky Zoltán Németiel, a Báró Lukács Miklós vezényelt. Azért mondom, hogy hosszú ideig, mert a kommunista kultúrpolitika letiltotta a darabot. Sok Wagnert játszik az Operaház, mondták, úgyhogy Tristánra nincsen szükség. Csak jóval később Ferencsik Jánossal újították föl 1959-ben, tehát 11 évig nem szerepelt műsoron a Tristán, ami azért volt furcsa, mert a budapesti közönség megszokta azt, hogy nagyon nagy a színház repertoárja. Mind a 10 Wagner azért minden évben egyszer-kétszer szerepel, tehát az természetes volt, hogy nincs az, hogy 10 évig hiányzik egy darab. Na, lényeg az, hogy az az előadás olyan hatással volt rám, hogy egész egyszerűen nem tudtam szabadulni. Valami olyan erővel zuhant rám ez a fantasztikus zene, hogy az iskolai füzetembe, órákon beírtam, hogy Tristán. Ilyen fiatalkorú őrület. És aztán megpróbáltam könnyített letétben a Tristán szerelmi, Izolda szerelmi halálát zongorázni. Akkor már elég jó zongoráztam, úgyhogy otthon nagyon sok Wagnert játszottam előtte is, de attól kezdve is. És hát ez a Tristán iránti mániám, hála Istennek, hogy mánia, ez a mai napig elkísért. Nem tudnám megmondani, hányszor hallottam, hányszor közvetítettem rádióban, de számomra ez megunhatatlan, de hát végsősorban egy Beethoven szimfónia is megunhatatlan.
0: Két remek énekest hallunk majd ezen a felvételen. Kirsten Flagstad, ugye a norvég szoprán, hát őt legtöbbször azért is emlegetjük a Wagnerek mellett, mert ugye Richard Strauss 4 utolsó énekét is ő mutatta be. Tehát őt jól ismerik. Szetsz Van Holm nevét talán kevesebben, egy svéd tenorról van szó, de azt mondtad, hogy a háború alatt, a második világháború alatt ő egy gyakori vendég volt a
1: gyakori
0: Budapest
1: vendég Operaházban. Volt, mégpedig nagyon érdekes módon került ide. Tucsek Piroska, kiváló opera énekesnőnk énekelt Bécsben, míg a háború előtti egy-két évben, és ott hallotta a fiatal Van Holmot énekelni, és mikor hazajött, azt mondta itt az igazgatónak, hogy addig kell meghívni a Van Holmot, amíg meg lehet fizetni, mert perceken belül világsztár lesz. Így aztán meg is hívták, Siegmundot énekelt itt, és óriási sikere volt, és később, hát már nem olyan sokkal később, mert ugye 39-től számítjuk a háborút, bizony nagyon gyakori vendég volt a Budapesti Operaházban. Még akkor is, amikor légitámadások voltak, még bombázások voltak, akkor is eljött Bécsből Pestre énekelni. Hát, hogy ezt miért tette, nyilván nagyon szeretett itt énekelni.
0: Ő a Tristán és Izolda.
1: Ismert valaki volt, és egy tábora volt, és hát sajnos akkor én akkor még nagyon pici volt, hát akkor még nem jártam operába 10 évesen, de nálamnál idősebbektől tudom, hogy bizony éjszakai sorbaállások voltak egy-egy Van Holm előadásra, úgy, ahogy később majd a Klemperer előadásokra éjszakai sorbaállások voltak. Úgyhogy azért előfordultak éjszakai sorbaállások, ha volt miért.
0: Ugye Kirsten Flagstad ezt Furtwängler is fölvette lemezre, és az egy nagyon híres lemez, de azt mondtad, hogy most egy másik felvételt mutassunk meg San Franciscóból, egy élő koncertről. Ennek még nagyobb ereje van számodna ennek a felvételnek? Ugye ez 1949-ben készült.
1: Nagyon nehéz választani, de azért egy élő, akárhogy is mégiscsak más, mint a legtökéletesebb lemez is. És ez a két hang, ez a két északi hang, ők voltak tényleg a legideálisabb Wagner énekesek a múlt században. Csodálatosan idomul egymáshoz, és ahogy egymásnak adják a melódiát, olyan mérhetetlen muzikalitással is, érezhetően olyan mérhetetlen mérhetetlen szeretettel a mű iránt. Nehéz erről beszélni, hallgassuk meg.
0: A szerelmi kettős következik tehát a második felvonásból.

0: A szerelmi kettőst hallották a Tristan és Isolda második felvonásából, a norvég szoprán Kirsten Flagstad és a svéd tenor Seth Svanholm énekelt, mindezt San Franciscóban az ottani opera zenekarával és egy olasz karmesterrel Gaetano Merolával 1949-ben. Boros Attila nagyon sok Wagnert hallgatott, de azt mondtad, hogy Bayreuthban élőben is tudtál néhány előadást megnézni.
1: Igen, de annál többet közvetítettem innen Bayreuthi előadást.
0: Ilyenkor te kottával

0: hogy van az leírva, mi van ottan még, amit én nem is hallok, mert nem hallhatom, de benne van a kottában. Ez egy nagyon nagy élmény, ezt még akkor, amikor elkezdtem operába járni, már akkor rádió közvetítés, ha volt akár koncert, akkor ha megvolt az a kis partitúra nekem, akkor ellenőriztem, hogy az rendben volt-e.
1: Mennyi személyes szálat vihet bele a közvetítő egy opera közvetítésbe, ha mondjuk például nagyon nem tetszik neked egy énekes, azt elmondtad?
0: Arra vigyáztunk, hogy kritikát nem gyakorolunk. Egyetlen egyszer engedtem el magam, ha már rákérdeztél, egy Tristán és Izolda előadást közvetítettem, amelynek a vége az volt, hogy boldogan fölkelnek és elmennek. Mind a két halott. És ezt az ottani műsorkozó elmondta nekem, elmondta, hogy hát most ez történt. És akkor nem bírtam magammal, és azt mondtam, mikor jön egy Jézus Krisztus, aki a színházi templomból kiveri a kufárokat. Hát hogy lehet ilyet csinálni? Megbecstelenítene egy operát, és más véget csinálni neki. De ez volt minden. Ja, és akkor itt Lohengrin csinált. Az Erkelin színházban az egyik Wagner ükunoka, Katerina Wagner. Első felvonás után, ugye, ami egy kommunista párttaggyűlésen játszódott, Lenin szoborral díszítve, és vége volt a felvonásnak, akkor azt mondtam, hogy örülhetnek a kedves hallgatók, hogy nem látják azt, amit én látok. És aztán részleteztem, hogy mi volt látható.
1: Tehát akkor igazából a rendezésről mondtál kritikát, nem pedig az énekesekről?
0: Hát persze. Hát szegény énekes, az ki van szolgáltatva. Hát a Krista Ludwig egy élő interjúban elmondta, hogy azt mondtam a rendezőnek, én tudom, hogy hülyeségeket mond, de ezt meg kell csinálnom, mert én ebből élek. Hát itt van a probléma, hogy ki van szolgáltatva, ő ebből él, és meg kell csinálni.
1: Egy nagy Wagner karmester volt Wilhelm Furtwängler, akit sokan a 20. század, vagy legalábbis annak első felének legnagyobb karmesterének tartanak. Te egy Mozart felvételt hoztál tőle.
0: Igen, viszonylag ritkán vezényelt Mozartot. Ha már a Salzburgi Fesztiválon csinált Figaro házasságát és Don Giovannit is, nem túl sok Mozart szimfóniát vezényelt. Én ezt a felvételt azért hoztam, mert nyilván a régi zene hívei, akik autentikusan tudják, hogy régi hangszereken hogy kell régi zenét játszani, akkor azt fogják mondani, hogy ez az előadás, ez már idejét múlta. Hát ami jó, az nem múlja idejét. És nekem ez azért nagyon tetszik. Ami annyira jellemző Furtwänglerre, a spontán muzsikálás, hogy nincs minden előre megbeszélve, hogy az hogy lesz. Erről ír is, hogy nem szabad mindent a próbán rögzíteni, mert az megköti a pillanatnyi hangulatot, ami ott az előadáson, amikor mögöttem ül, vagy mögötte ül 2000 ember, az megint más, mint a próbán, amikor senki nem ül ott. Szóval ezek hatással vannak az előadókra. Na, ezt érzem én ebbe a Mozart szimfóniába, ugye, ami hármat írt Mozart egyetlen nyáron, az S-durt, a G-molt és a C-dur Jupiter szimfóniát, mert ugye állandó anyagi problémái voltak, és azzal kecsegtették, hogy lesz nyáron koncert, amire hát neki kéne szimfóniát írni. Hát írt is hármat. Koncertből semmi nem lett, de a három szimfóniát nem is hallotta Mozart. Most képzeld el. És mi viszont hallhatjuk, mert megírta. Azért fantasztikus dolgok vannak.
1: Az S-dur szimfónia, az 543-as köhögjegyzékű szimfónia részlete következik. Most a berlini filharmonikusok játszanak, Wilhelm Furtwängler, tehát a karmester, a második világháború alatt 1944-ben, egész pontosan február 8-án a berlini Staatsoperben készült ez a felvétel.

0: Mozart 543-as köhögjegyzékszámú S-dur szimfóniájának első tételéből hallottak részletet, fantasztikusan szólt a berlini filharmonikus zenekar Wilhelm Furt Wengler pálcája alatt. 1944-ben készült ez a felvétel. Hát most fél évszázadot ugrunk, ugye nagyon sok közvetítés kötődik a nevedhez, és hát hosszú-hosszú éveken keresztül Meissner Mihállyal fölváltva közvetítettétek a bécsi újévi koncertet. Ugye még a Willy Boszkowski korszakkal kezdődött ez jó néhány évig, de azt mondtad, hogy hát természetesen torony magasan Carlos Kleiber áll az élem.
1: Mit csinálja? Nekem ő tetszett legjobban, de érdekes volt ez az egész koncertközvetítés dolog annak idején. Ez nem úgy, mint ma, hogy tévén nézed, aztán szépen elmondod, hogy mit látsz a tévén. Hát tévét nem közvetítette akkor még, és pontos leírást se kaptunk készhez, hogy mit fognak mondani, úgyhogy fülhallgatóval hallgattuk a koncertet, és a köztes szöveget szinkron módon kellett tolmácsolni. Na most arra is vigyázni kellett, hogy hosszú mondatot ne mondjál, mert közben elindul a zene. Azt meg nem szeretik, hogyha a riporter belebeszél a zenébe. Úgyhogy ez nem volt egy könnyű dolog, de hát nagyon szerettük csinálni persze, mert nem csak én, hanem Meissner Misi is nagyon szeretette Johann Strauss zenéjét. Hát most itt vagyunk megint a könnyű zenénél, ha bár az, hogy könnyű vagy mi a könnyű, mi a nehéz, az egy egész különleges más kategória. Én közvetítettem a Karajánt is, koncertet is, újévi koncertet is. Nagyon jó volt. Volt is benne valami megható, hogy láthatóan küzdött a fizikai fájdalommal. Operációkon voltunk, gerincoperációkon. És nem lehetett érezni a muzsikálásán azt, hogy jaj, most nem érzem jó magam, túltette magát mindenen, és annak idején annyit nyilatkozott, hogy egy évig készült erre a koncertre, egy évig készült könnyű kis keringőkre. Viszont, hogy a Kleibert miért teszem még magasabbra, nem hiszem, hogy jó ez a kifejezés, hogy még magasabbra, egészen más, de a Kleibernek az a elegáns, könnyed, szinte balettes muzsikálása, most nem véletlenül mondom, a felesége balettáncos nő volt, és Kleiber kezdetben sok balettet dirigált. Tehát ezért volt ilyen elasztikus a mozgása, ilyen könnyed, minden görcs mentesen tudott dirigálni. Fantasztikus volt a Kleibernek a műsora.
0: Johann Strauss Cigánybáró című operettjének nyitányát halljuk, tehát a 92-es újévi koncertről a Musikfelemből. Carlos Kleiber vezényli a bécsi filharmonikus zenekart.

0: A cigánybáró nyitányát hallották, a bécsi filharmonikusokat 1992. január 1-én Carlos Kleiber vezényelte. Boros Attila volt a lemezelő mai vendége, azt mondtad, hogy most már nem nagyon szívesen mozdulsz ki éjszakánként, esténként otthonról, tehát koncertekre nem jársz, de gondolom, hogy rengeteg lemezt és felvételt hallgatsz otthon.
1: Rengeteg lemezt és rengeteg élő közvetítést, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi van, hogy mi újság van, és merem állítani, hogy fantasztikus élettani hatása van a zenének. Mindig is éreztem, mert mindig is hiányzott, mindig is jól esett. De most, hogy kevesebbet járkálok már ki, érzem, hogy ez egy életelixír. Komolyan. Tudom ajánlani mindenkinek.
0: Hallgasson minél több klasszikus zenét. Hát nagyon örülök, hogy ismét eljöttél a lemezelőbe, és hát ahány kolléga, szerkesztő vagy hangmérnök kolléga az elmúlt évtizedekben itt veled dolgozott, és most itt van a közelben, mindenki jött és üdvözölt téged, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk, hogy ismét látunk, és hogy ilyen jó egészségnek örvensz. Azt mondtad, hogy 10 év múlva egy ismét kerek születésnapra. Nagyon szívesen visszajössz majd a Bartók Rádióban.
1: Igen, nagyon szívesen, főleg, mert most kiderült, hogy még rengeteg mondani valóm lenne, de nem hagytam, hogy megkérdezd.
0: Boros Attilának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk.
1: Én is köszönöm.

0: Egykori kollégánkra, Boros Attilára emlékeztünk, 2024. március 31-i műsorunk ismétlésével. Ezúttal legközelebb két hét múlva lesz lemezelő itt a Bartók Rádióban, szokás szerint délután 4 órától. 2015. májusában készült adásunk ismétlését hallják majd. Nádasdy Ádám volt akkor a vendégünk, nyelvész, költő, műfordító, aki márciusban 79 éves korában hunyt el. Közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: A 2024. március 31-i műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este a tavalyi Kapos Fest záró hangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. A Mesterek órája hétfői adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhét óra 30 perc. Zenei találkozások.
3: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunk főszereplője ifjabb Johann Strauss, akinek élénk dallamai egykor segítettek a bécsieknek elfelejteni gondjaikat. Pedig az idén 200 éve született keringő király számára, éppen édesapja miatt nem volt túl könnyű a kezdet. Ez a piszok Johann is keringőket akar írni, pedig fogalma sincs róla. Idősebb Johann Strauss, vagyis az apa, híressé vagy éppen hírhetté vált, meglehetősen frusztrált véleménye volt ez. Való igaz, ha manapság a keringőre gondolunk, a Johann Strauss névről ifjabb Johann jut eszünkbe, aki 1825. október 25-én született, Johann és Anna Strauss hat gyermekének legidősebbjeként. Idősebb Johann, a híres zeneszerző és karmester nem akarta, hogy Sani, ami a Johann bécsi beceneve, az ő nyomdokaiba lépjen. Végül is idősebb Johann volt az uralkodó keringő király. Annak ellenére, hogy apja nem támogatta fia zenei karrierjét, Johann anyja segítségével titokban megtanult hegedülni. Zeneszerzés órákat is vett, és megpróbálta saját maga elsajátítani a zene alapjait. Első műveit tinédzser korában írta, de azokat elrejtette, hogy ne kerüljön konfliktusba apjával, aki azt is megpróbálta megakadályozni, hogy fia 1844. október 15-én bemutatkozhasson a Dommeier kaszinóban. De hiába. A koncertet megrendezték. Tetőtől talpig izgatottak vagyunk. Ő uralja a színpadot, szikrákat szórva, mint egy galvánelem. Áradozott egy kritikus a fiatal zeneszerzőről, aki élete első koncertjén még 19 éves sem volt. Ritkán fordul elő, hogy az apák tehetségüket átadják fiaiknak, de Strauss fiának esetében igazán elmondhatjuk, ő a keringőre született, írták a kritikusok. Ifjabb Johann sikert aratott, de ez mit sem segített apjával való kapcsolatában, sőt, a családi konfliktus miatt végül idősebb Johann elhagyta a famíliát. Apa és fia rivalizálása egészen az édesapa 1849-ben bekövetkezett haláláig tartott. Sikerült hidakat építenie generációk és kontinensek között. Johann Strauss csak németül beszél, de minden nyelven mosolyog, mondták róla. Johann Strauss a kor szupersztárjainak egyike volt. Koncertkörutakat tett Európa és Amerika szerte, királyi és nemesi közönség előtt lépett fel. Zenéje a 19. századi bécsi élet eleganciáját és pezsgését testesítette meg. Keringő királyról beszéltünk, de először hallgassunk egy gyors polkát Johann Strauss életművéből. Ez lesz az Éljen a magyar, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

Hallgassunk most egymás után két változatot az Éljen a magyar gyorspolkából. Először Bódi György átiratát a Pannónia Citera zenekar, majd Horváth Balázs átiratát a Budapest Szaxofon Kvartett játssza.

A Pannonia Citera zenekar, majd a Budapest Szaxofon Kvártett gyors polka feldolgozása után a Pizzicato polka következik, először eredeti zenekari változatban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Ferencsik János vezényli.

Idősebb korában Johann Strauss fokozatosan visszavonult a közéletből, miután egészségügyi problémái egyre súlyosabbak lettek. A fizikai panaszok pedig befolyásolták képességét, hogy rendszeresen vezényeljen és koncerteket adjon. A komponálást azonban kisebb léptékben folytatta. Ifjabb Johann Strauss 1899. június 3-án 73 éves korában hunyt el, és ez egy korszak végét jelentette a bécsi zene történetében. A zenei világ mélyen gyászolta a keringő királyt, de öröksége tovább él. Művei a mai napig nagyon fontosak a bécsi kulturális életben, a keringő és az operett fejlődésére gyakorolt hatása pedig vitathatatlan. Ahogy említettem, maradunk a polkánál, és a Pizzicato polka következik az eredeti változat után átiratokban. Kettessével hallgatjuk a műveket, először Otto Schulhoff átiratát Rudolf Buchbinder játsza, majd fuvolák következnek, Itzés Gergely átiratában a tetraverzi játszik.

Zongora és fuvola változatok után csellók és részfúvósok következnek. A budapesti cselló együttestől halljuk először Johann Strauss pizzicato polkáját, majd Klaus Wallendorf átiratát a German Brass játssza.

Hallgattunk zongorát, fafúvósokat, vonósokat és részfúvósokat, ütősöket még nem. Pedig az Amadinda ütőegyüttes is elkészítette a Picikától polka átiratát. Következzék most ez a felvétel.

Eddig polkákat hallgattunk Johann Strauss életművéből, de mégiscsak ő volt a keringő király, ne maradjon ki ez a műfaj sem. Mi más szólhatna, mint a Kék Duna keringő, először a ma legnépszerűbb zenekari változatban. A bécsi Johann Strauss zenekart Willy Boszkowski vezényli.

De mi is pontosan a bécsi keringő, amelyet 2017-ben az UNESCO szellemi kulturális örökségnek nyilvánított? A keringő eredetileg egy 18. századi néptánc volt, de gyorsan fejlődött a bécsi szalonokban és báltermekben. Nem sokkal később Európa egyik legnépszerűbb társas táncává vált, amit az 1815-ös bécsi kongresszusig bizony betiltottak, mert illetlen táncnak tartották. És milyen igazuk volt a cenzoroknak, hiszen képzeljük csak el, a táncot szoros ölelésben gyors mozdulatokkal adták elő, a nőket forgatták, ugráltatták, ők aztán a kimerültségtől időnként még el is ájultak. Ej, micsoda botrányos viselkedés! Ezt a rettenetes táncot csodaszép köntösbe öltöztetve hallgassuk most Cifra György átiratában és előadásában, a Kék Duna keringő zongora változata szól.

Végül a polgárság felemelkedésével, a szalonok megnyitásával, a császári udvari bálok megrendezésével és Bécs átalakulásával, amelyet a régi városfalak lebontása szimbolizált, megteremtették az alapjait egy új pezsgő korszaknak, a Gründerzeitnak, azaz a 19. század végi gyors iparosodás és városi terjeszkedés időszakának Ausztriában. És végre megnyugodtak a háborgó kedélyek a keringő körül is, Johann Strauss pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a keringőt kifinomult zenei műfajként ismerjék el. Így van ez azóta is, ma is a bécsi elegancia és pompa szinonimájaként tartják számon. Hallgassuk most a Kék Duna keringőt Franz von Gernitz szövegével, a Wiener Sängerknaben énekel, zongorázik és vezényel Oliver Stech.

0: Johann Strauss Kék Duna keringőjét Spike Jonze átiratában, a Budapest Ragtime Band előadásában hallottuk. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel a felvétellel ér véget. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a tavalyi Kaposfest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kamaraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és a rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány kultúrpalotából. Kaposfest 2025, ma 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Hétfő este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők Joan Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Hétfőn 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 30 perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyes Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm Önöket. Németi Attilát hallják, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. 1925-ben született a híres kanadai zongora virtuóz, akit minden idők egyik legnagyobb jazz zongoristájának tartanak. Oscar Emmanuel Peterson több mint 200 felvételt adott ki, 8 Grammy-díjat nyert, rangos életműdíjat és számos egyéb kitüntetést kapott. Több mint 60 éves pályafutása során több ezer koncertet adott világszerte. Duke Ellington, a szintén nagyszerű pianista, a billentyűs hangszerek maharadzsájának nevezte. Peterson eleinte szívesen dolgozott duókban, mindig megválogatta, hogy ki az, akivel egy hullámhosszon jár az eszük, szívük, ritmusuk. De volt triója is, és számos műfajban csillogtatta meg hatalmas tudását. Gondosan figyelt arra például, hogy egy-egy produkciót hol fognak bemutatni, hiszen nagyon nem mindegy, hogy egy stúdiófelvételt készít, vagy esetleg egy több ezer férőhelyes stadionban kell muzsikálnia. Akik figyelemmel követték pályafutását, általában azt állapították meg, hogy művészete egyre inkább mélyült. Az 50-es évek elején alapította meg az Oscar Peterson triót, de úgy érezte, hogy nem találta meg az ideális tagokat, így megkeresse Irving Ashby gitárost, aki korábban Nat King Cole triójában dolgozott. Aztán Ashby-t, aki swing gitáros volt, szintén lecserélte. Peterson nagyon sok Grammy-díjat nyert élete során, a 20. század legjobb zongoristái és jazz improvizációs előadói között tartják számon. Elsőként Leonard Bernstein West Side Story-ából a Jet Song csendül fel Oscar Peterson triójának előadásában.

Leonard Bernstein West Side Story című remek művéből a Jet Song feldolgozását játszotta Oscar Peterson, Ray Brown és Ed Tickpen. Muzsikus legendánk Montrealban, Quebec-államban született. Szülei messze keletről, a Brit Virgin szigetekről vándoroltak be az új világba. Édesanyja a háztartást látta el, míg apja hordárként dolgozott a kanadai vasútnál, vagyis nem voltak tehetősek. Innen kitörni elég reménytelennek tűnt. Az édesapa amatőr zenész volt, aki autodidakta módon tanult meg orgonálni, trombitálni, zongorázni. Peterson Montreal egyik nem túl jó hírű negyedében nőtt fel, itt túlnyomó részt afroamerikaiak laktak. Lehet, hogy a közbiztonság nem volt ideális, viszont nagyon könnyű volt megismerkedni a bárokban a jazz kultúrával. A kisfiú, amikor csak tehette, kipróbálta apja hangszereit. 5 éves korában kezdte el csiszolni trombita és zongora tudását, aztán 7 évesen kiderült, hogy nagyon gyünge a tüdeje. Egy tuberkulózis roham megakadályozta abban, hogy újra trombitáljon, úgyhogy minden figyelmét a zongorára fordította. Az apja oktatgatta, amennyire tudta. Ugyanakkor, mint szinte mindenki, ő is először klasszikus zongorát tanult. Az első zenetanára nővére Daisy volt, és a kisfiú kitartóan gyakorolta a skálákat, meg a klasszikus etüdöket. A Zeneakadémián gyakran emlegetjük büszkén, hogy aki ott tanít, az valamilyen formában egész biztos, hogy Liszt Ferenc déd vagy ők unokája. És akármilyen furcsa, Oscar Peterson is az volt. Ugyanis gyerekként egy magyar születési zongoraművész, Paul de Marchi növendéke lett, aki Tomán Istvánnál tanult, Tomán pedig közvetlenül Liszt Ferenctől kapta az instrukciókat. Miközben Peterson nagyon szerette a klasszikus zene irodalmat, egyre inkább bevonzotta őt a hagyományos jazz és boogie-woogie. Sőt, a ragtime is akkor hódított, azt is imádta. Sokan mondták, hogy ő a boogie-woogie barna bombázója. Most nocturne-t hallgatjuk meg.

Oscar Peterson noktürnye hangzott el a zeneszerző Samuel Jones és Bobby Durham tolmácsolásában. Muzsikus legendán még nem volt 10 éves, de olyan önuralommal játszott a zongorán, ami lenyűgözte a profi zenészeket. Miközben persze ő is játszott az utcában focizó társaival, de volt, hogy rendszeresen 4-6 órát gyakorolt. Szeretett dolgozni, és csak idősebb korában csökkentette a gyakorlás napi 1-2 órára. 1940-ben 14 évesen megnyerte a kanadai műsorszóró társaság által szervezett országos zenei versenyt. A győzelem után ott hagyta a montreali középiskolát, ahol Maynard Fergusonnal játszott egy zenekarban, és úgy döntött, hogy profi zongorista lesz. Hetente játszott rádióműsorokban, valamint szállodákban és koncerttermekben. 10 éves korában Johnny Holmes zenekarának tagja lett. Aztán egy trióban dolgozott és lemezeket készített. A boogie-woogie és a swing felé vonzódott, különösen Nat King Cole és Teddy Wilson iránt. Mire 20-as éveiben járt, technikailag brilliáns és dallamilag ötletes zongoristaként szerzett hírnevet, most a T42 feldolgozását hallgatjuk meg.

Vincent Humans T for Two című örökzöldjét adta elő Oscar Peterson és együttese. A fáma szerint egy Norman Grant nevezetű úriember beszállt egy taxiba, és kivitette magát a repülőtérre, a taxiban pedig szólt a rádió. Egy helyi klubból sugároztak műsort. Ez annyira lenyűgözte a férfit, hogy megkérte a sofőrt, hogy ne a reptérre, hanem ebbe a klubba vigye őt, hogy találkozhasson a zongoristával. A dolog különössége és szépsége, hogy Grant már korábban is látta és hallotta Peterson, de akkor nem volt tőle elragadtatva. 1949-ben bemutatta Peterson New Yorkban, egy Carnegie Hallban tartott jazz koncerten, és gyakorlatilag Peterson pályafutása nagy részében szinte mindvégig menedzsere maradt. Szép lassan persze ez a kapcsolat barátságá vált. Peterson becsülte Grant-t, amit kiállt mellette, és más fekete jazzzenészek mellett. Egy Petersonról szóló dokumentumfilmben el is mesélte a pianista, hogy miként állt szembe Grant egy fegyveres déli rendőrrel, aki meg akarta akadályozni a trióját abban, hogy csak fehéreknek fenntartott taxikat használjanak. Most a Beatles együttes nagyslágerének, a Yesterday-nek feldolgozását halljuk.

John Lennon dala Yesterday hangzott el Oscar Peterson hangszerelésében. 1950-ben Peterson egy duóban dolgozott Ray Brown nagybőgőssel. Később Barney Kessel-el bővült a csapat, de miután Kessel belefáradt a turnézásba, Herb Ellis lépett a helyére. Aztán a trió 5 éven át együtt maradt, és nagyon sokat turnéztak. Többen megállapították, hogy Art Tatumon kívül ilyen színvonalra senki sem képes. Persze, Errol Garnertől kezdve még sok fantasztikus zongoristát lehetne emlegetni, de tény, hogy Peterson karrierje üstökösként ívelt fel. Mindig nyitott volt a kísérletező együttműködésre olyan jazzzenészekkel, mint Ben Webster, szaxofonos, Clark Terry trombitás és Milt Jackson vibrafonossal. Több albumot készítettek. Szóló felvételei ritkábbak voltak, viszont mindenevő volt, és nagyon sok filmhez írt kísérőzenét. Aztán a 80-as években duóban játszott Herbie Hancock zongoristával. Ekkor egy enyhébb szélütést kapott, és szünetet kellett tartania. De visszatért és felvételeket készített egyik tanítványával, Benny Greennel, viszont az egészségi állapota ettől fogva folyamatosan romlott. Akármilyen hihetetlen, Oscar Peterson fiatal kora óta ízületi gyulladásban szenvedett. Például egy olyan hétköznapi tevékenység, hogy be kell gombolnia az ingét, ez bizony nehézséget okozott neki. Ráadásul sosem volt karcsú, a testsúlya 125 kilóra is nőtt, ami erősen akadályozta a mozgását. A 90-es évek elején egy csípő protézis műtéten esett át. A műtét sikeres volt, de azért a mozgásában nagyon akadályozta ez. Elkezdte mentorálni egy egyetem jazz programját, és a 90-es évek elején több évig ennek az egyetemnek a kancellárja volt. Írt jó néhány jazz zongora etűdöt, és ezeket ki is adta, hogy a fiatalok ezen gyakorolhassanak. A 93-as szélütés legyengítette a bal oldalát, 2 évig nem is tudott dolgozni. Viszont az a megtiszteltetés érte, hogy Kanada akkori miniszterelnöke Jean Chrétien, aki Peterson barátja és feltétlen rajongója volt, felajánlotta neki Ontario állam alkormányzói posztját. Chrétien később azt nyilatkozta, hogy szerinte Peterson a szélütéssel összefüggő egészségügyi problémák miatt utasította vissza a megbízást. Viszont soha nem adta fel. Bár bal kezében némileg visszanyerte ügyességét, a zongora játéka már nem volt a régi. Át kellett alakítani a technikáját, így elsősorban a jobb kezére támaszkodott. És olyannyira akarta a javulást, hogy 95-ben visszatért a pódiumra. Alkalmi fellépéseket, lemezfelvételeket vállalt, 97-ben megkapta a Grammy életműdíjat, és a nemzetközi jazz hírességek csarnokába is bekerült. Barátja, a kanadai politikus és amatőr zongorista Bob Ray azt mondta, hogy egy egykezes Oscar jobb volt, mint szinte bárki, akinek 2 keze van. Peterson azon kevesek egyike, aki milliók körében tette kedvelté a jazzt. Nagyon szeretett fellépni Ella Fitzgerald partnereként is. Az Ella és Louise című lemezről hallgatunk meg most egy számot.

0: Irving Berlin zenéjét Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown és Louis Belson adta elő egy 1957-es felvételről. 2003-ban Peterson ismét lemezt készített, és tovább turnézott az Egyesült Államokban, meg Európában, bár évente legfeljebb egy hónapot. A koncertek között hosszú pihenőket tartott, viszont az egészségi állapota folyton romlott, le kellett mondani a torontói jazzfesztiválon való fellépését, illetve a tiszteletére rendezett Carnegie Hall sztárkoncertet. Peterson 2007. december 23-án halt meg vese elégtelenségben otthonában. Egy művész magánélete gyakran nem egyszerű, és akkor finoman fogalmaztam. Oscar Peterson is négyszer nősült, három feleségétől 7 gyermeke született. Cigarettázott és pipázott, és bár gyakran próbált leszokni a rossz szokásáról, de minden alkalommal, amikor abba hagyta, elkezdett hízni. Azt hiszem, ezt a jelenséget sok a dohányzásról lemondani készülő ember ismeri. Ráadásul szeretett és tudott is főzni. Nem véletlen tehát, hogy egész életében túlsúlyos maradt. A betegsége ellenére Peterson zongorát és improvizációt tanított Kanadában, főként Torontóban. Társaival megalapított és 5 éven át vezette a torontói kortárs zenei iskolát. Ez a 60-as években bezárt, mert nem kaptak állami támogatást. Harold Arlene muzsikája szól.
1: My mama done told me when I was in knee pants. My mama done told me, son. Yes, woman's sweet talk. Give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night. Now the range is falling. Yeah, the train. Calling woo-wee. My mama done told me, yeah, that lonesome whistle blowing across the trestle. Woo-wee. Yes, my mama done told me.

Harold Arlen Blues az éjszakában című slágerét adta elő Louis Armstrong, Oscar Peterson, Alice Herb, Ray Brown és Louis Belson. Petersonra nagyon sokan nagy hatással voltak. Egyébként akárcsak Vladimir Horowitz, amikor fiatal korában az apja megmutatta neki Art Tatum egyik felvételét, a Tiger Reggae-t, Peterson majdnem úgy döntött, hogy abba hagyja a zongorázást. Tatum halálra rémített, mondta. Egyébként ő soha nem volt öntelt a saját zongoratudásával kapcsolatban. Tatum példakép volt Peterson zenei karrierjében, főleg a 40-es, 50-es években. Egyébként később jó barátok lettek, és Peterson mindig szégyelte, ha Art Tatumhoz hasonlították, és nagyon ritkán zongorázott Art Tatum jelenlétében. Most a Greensleeves feldolgozását hallgatjuk meg.

Egy híres dallam, a Greensleeves hangzott el Oscar Peterson átdolgozásában. Ő a nővérét, egy montreali zongora tanárnőt, aki egyébként más kanadai jazzzenészeket is tanított, mindig fontos tanárként méltatta. Keze alatt Peterson kibővítette klasszikus zongora képzését, szélesítette a képességeit, miközben elsajátította Bach műveinek nagy részét. Arra kérte tanítványait, hogy tanulmányozzák Bach zenéjét, különösen a Das Woltemperierte Klavírt és a Goldberg variációkat, valamint a fuga művészetét, mivel ezeket a zongora műveket minden komoly zongorista számára elengedhetetlennek tartotta. Art Tatum zongora művészetére és esztétikájára építve Peterson Tatum zenei hatásait magába szívta, és nagyon nagy hatással voltak rá még Rachmaninov zongora versenyei. A második zongora versenyéből vett közvetlen idézetek Peterson számos felvételén megtalálhatók, beleértve a legismertebb Oscar Peterson trió formációval készült munkáját is. Most George Gershwin zenéje következik. Love is here to stay. Itt a szerelem.

0: George Gershwin Itt a szerelem című számát adta elő Oscar Peterson triója. Muzsikus legendánk minden tekintetben óriás volt. Hatalmas termete tekintélyt parancsolt, színpadi jelenléte lenyűgözte a nézőket. Olyan terjedelmes életművet hagyott maga után, mint kevesen a jazzben. Óriási utat tett meg a montreali gettóból a világ legünnepeltebb koncertpódiumaig. Tehetsége korán megmutatkozott, hírét Count Basie terjesztette például az amerikai muzsikusok között. De hogy mi volt a titka? Nem volt igazán újító, viszont értett a közönség nyelvén, virtuóz billentése, kifogyhatatlan improvizációs készsége mindenütt lelkes fogadtatása talált. Rendkívüli képességeit, játék intelligenciáját, előadás módjának vitalitását soha senki nem kérdőjelezte meg, bár néhányan megjegyezték, hogy a tetszetős felszín alatt hiányolják a mélyebb tartalmat. Az angol Max Harrison szerint Peterson inkább a zongorázásra, mint a zenélésre összpontosított. A legelutasítóbb Miles Davis volt, aki azt mondta, hogy Oscartól rosszul leszek, mert mindenkit másol, még a blues-t is tanulnia kellett játszani. Persze voltak másfajta szakmai vélemények is. A jazz aranykorának legnagyobbjaival játszhatott együtt, ami önmagában értékmérő. Feltétlen híve a nagy tekintélyű Leonard Feather kritikus egyszer a reinkarnációra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy a másik életében majd Oscar Peterson szeretne lenni. Az biztos, hogy Petersont a történelem egyik legnagyobb jazzzongoristájának tartják. Két bélyegen tisztelték meg, az egyiket az osztrák posta készítette, a másodikat a kanadai posta. Barry Average egy dokumentumfilmet készített életéről, amelynek világpremiérje a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon volt, és Oscar Peterson 2022-ben egy kanadai pénzverde által forgalomban lévő $1 emlékérmén is szerepel. Kedves hallgatóink, köszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Faggyas Tóth Krisztina nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: A 2025. június 17-i műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Glenn Gould zongorázik. A kanadai zongoraművész játékában az a technikai tudás és zenei érzékenység egyesül, amely lehetővé teszi, hogy különleges tolmácsolója legyen Johann Sebastian Bach összetett polifonikus zenéjének. Mostani válogatásunkban a kiváló zongorista Bach mellett Beethoven és Richard Strauss műveket ad elő. Glenn Gould a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek. Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Illés Anna köszönti Önöket. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet mások mellett Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, Kapu Tibor, Kepes András, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is aláírta. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Német Vilmos, szociális és egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőknek annál az intézménynél kell bejelenteniük a sajátos nevelési igényt, ahol a gyermek tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tókörnyéki program kínálat ára az 50 és a 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ottalvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét tegnap este egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom és egy kolostor is összeomlott a térségben. Az eddigi jelentések szerint 300 ember veszítette el az otthonát. Továbbra is lángol az erdő Madrid északkeleti részén. A tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. Az oltásban több mint 500 tűzoltó, a hadsereg vészhelyzeti egysége és repülőgépek vesznek részt. A tűz egyelőre nem ért el lakott területet, de elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagyni a otthonát. És végül a várható időjárásról. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok valószínű.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
4: David Frey, Valeri Szokolov, Sergej Malov, Motus és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
2: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Kedves hallgatóink, a tavalyi Kaposfest fesztivál záró hangversenyét közvetítjük. A felvétel Kaposváron a Szivárvány Kultúrpalotában 2025. augusztus 14-én készült. Közreműködik Román Szimovics, Pusker Júlia és Abuzara Amira hegedűn, Milena Simovic és Szűcs Máté Brácsán, Jonathan Rosemann és Várda István Gordonkán, Fehérvári Zoltán zongorán, valamint Megyi MóreczÉldikó szoprán, a Sárközi kollektív tagjai ifjabb Sárközi Lajos hegedű, Sárközi Rudolf nagybőgő, Csík Julius cimbalom és Bangó Drahoszláv zongora. Elsőként hallgassák meg Dmitri Sosztakovics G-moll zongora ötösét, Opus 57. Fehérvári Zoltán zongorán, Román Simovics és Pusker Júlia hegedűn, Milena Simovics brácsán, Jonathan Rosemann Gordonkán játszik.

Sosztakovics G-moll zongora ötösét hallották, opusz 57. Fehérvári Zoltán zongorán, Román Szimovics és Pusker Júlia hegedűn, Milena Szimovics brácsán, Jonathan Rosamann gordonkán játszott. Megyi Móreczy Ildikó énekel, Pusker Júlia és Abuzara Amira hegedűn, Szűcs Máté brácsán, Várda István gordonkán játszik. Két nápolyi dalt hallanak, Ernesto de Curtis, Non ti scordar di me és Paolo Tosti, Avocella.

Két nápolyi dalt hallottak, Ernesto de Curtis, Non ti scordar di me és Paolo Tosti Avocella. Agustín Lara dalát énekli, Granada.

Elhangzott Agustín Lara, Granada. Kedves hallgatóink, a 2025-ös Kaposfest záró hangversenyét közvetítjük Kaposvárról, a Szivárvány Kultúrpalotából. George Gershwin, Rhapsody in Blue, előadja a Sárközi Kollektív, tagjai ifjabb Sárközi Lajos Hegedű, Sárközi Rudolf Nagybőgő, Csík Julius Cimbalom és Bangó Drahoszláv Zongora.

Elhangzott George Gershwin Rhapsody in Blue. Pablo de Sarasate Cigánydalok című műve következik a Sárközi Kollektív előadásában.

Elhangzott Pablo de Sarasate cigány dalok. A Sárközi Kollektív most Niccolò Paganini 5. Caprice című művét játssza.

Niccolò Paganini 5. kaprizát hallották. A Sárközi Kollektív ráadásként Kodály Zoltán Kálai 2-sét adja elő.

0: Ráadásként hallották Kodály Zoltán Kálai kettősét. Előadta a Sárközi kollektív. Tagjai ifjabb Sárközi Lajos hegedű, Sárközi Rudolf nagybőgő, Csík Julius cimbalom és Bangó Drahoszláv zongora művész. Kedves hallgatóink, a Kaposfest Fesztivál záró hangversenyét közvetítettük Kaposvárról, a Szivárvány Kultúrpalotából. A felvétel 2025. augusztus 14-én készült. Közreműködött Román Szimovics, Pusker Júlia és Abuzara Amira hegedűn, Mirena Szimovics és Szűcs Máté Brácsán, Jonathan Roseman és Várda István Gordonkán, Fehérvári Zoltán zongorán, Megyi Mórec Ildikó énekművész, valamint a Sárközi kollektív. A zenei rendező Weisz József, a szerkesztő Szejdl Dénes volt.
1: Műsorajánló. Hétfő este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők John Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Hétfőn 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában Möntör Máté és Olá Dezső Far From Home című lemezét mutatjuk be. 9 teljesen akusztikus szerzemény szólal meg a gitáros és zongorista duó korongján, melyen erősen érezhetők az európai gyökerű melódiák, amik puhán élőn simulnak össze. Möntör Máté és Olá Dezső új albuma az Éjszakai Jazz Clubban, kedden 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Most kérem hallgassák meg Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniáját. Előadja az Észak-Német Rádió Elbphilharmonie zenekara Herbert Blomstedt vezényletével. A felvétel Hamburgban 2025. november 14-én készült.

0: Anton Bruckner 9. D-moll szimfóniáját hallották. Előadta az Észak-Német Rádió Elbe Philharmonie zenekara, vezényelt Herbert Blomstedt. A felvétel 2025. november 14-én Hamburgban az Elbe Philharmonie-ban készült. A szerkesztő Ottmár Dávid nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az Eltén tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió, több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Fesztivál Akadémia Budapest, Fertőd, Csíkszereda, a Martonvásár, Biatorbágy. Ezek mai főbb helyszíneink. Kezdem a Fesztivál Akadémiával. Kisgyerek koromban mindig úgy képzeltem, a repülés az valami hihetetlenül elegáns és jó dolog. Aztán tizenévesen eljött a nagy pillanat. Az IL-18-as ugye rendesen zúgott végig, ám a látvány a felhők közt, a hátra dönthető ülés, és talán mindenek előtt a malév rendkívül finom és bőséges étel, illetve italkínálata mindenért kárpótolt. Manapság szűk ülés, semmi kulináris élvezet. A felszállás előtt meg valóságos rémálom, őrületes sorok, motozások, kiszolgáltatottság. Sok órával korábban tanácsos a reptére menni. Miért jut mindez most eszembe? Nos, a 8. koncert második félidejének elején különös színjátékot láthatott a Solti termet zsúfolásig megtöltő közönség. Három fiatal, Kelemen Hanna, Dayton Mangay és Jules Bizet, négy nyelven, főleg angolul, de mellette magyarul, franciául, sőt, mint utólag a műsorvezetőtől megtudhattuk, szuahéliül, olyan távolról a hajdani Commedia dell'Arte-ra emlékeztető jelenetsort mutatott be, amely egy mai repülőtéren, illetve repülőn játszódik. Az összes nevetséges és vérlázító kellemetlenséggel. Repülőnk aztán olykor filozófiai magasságokba emelkedett. Nem állítom, hogy mindent maradéktalanul értettem, a szuahélit például nem, de kétségkívül jól szórakoztam, ahogy tapasztalatom szerint a környezetemben ülők is. És időről időre zenei részletek is megszólaltak. Repülőtéri szignál például a játék elején. Majd egyszer csak Kelemen Hanna elkezdett hosszasabban zongorázni igazi muzsikát, bámulatosan. És akkor jazz is. Mindenmi szemszájnak, pardon, ez esetben inkább fülnek ingere. A FAB, azaz a Fesztivál Akadémia Budapest, a korábbi években is kitűnt már rendhagyó műsoraival. Olykor túllőttek a célon, emlékszem például irdatlanul hosszú rendezvényükre. De általában igazolódott a program szerkesztői bátorság, hogy most is. Az első félidő hagyományosabban indult. Először Bach harmadik brandenburgi versenyművel szólalt meg 12 muzsikus előadásában, frissen, lendületesen. A középső tételt, mint köztudott, csak két basszus hanggal és a harmóniára utaló számra jegyezte le Johann Sebastian mester, teret adva az improvizációnak, vagy más Bach művekből átemelt részletek felidézésének, amit ezúttal a csembalista hölgytől, Edőcs Fannitól hallhattunk. Majd Mozart C-dur négykezes szonátája következett. Átlagosnak mondanám Alessandro Taverna és Denis Kozsukin előadását, de ezen belül átlagosan jónak, megfelelően virtuóznak. A második félidőben jött az említett színház. És még csak ezután következett, legalábbis számomra, az est legemlékezetesebb eseménye, Bartók divertimentója. Ismert alkotás, sokat játsszák, vannak jó felvételei. Ezúttal mégis úgy hatott, mintha először hallanám. A titok nyitja a zenekart ezúttal a vezető Kelemen Barnabás. Olyasmit tud a zenéről, amit tényleg nagyon kevesen. Minden egyes témában, dallamfordulatban karaktert lát. Pontosabban karaktert ismer fel. Táncosat, népieset, kesergőt, vadat, balkáni, cigányosat. Furcsa dolog ez a Gotta írás. Nem tud rögzíteni egy csomó fontos információt. Például azt, hogy a 16-odok nem mindig 16-od részei az egész hangnak, és nem feltétlenül egyforma hosszúak. Itt jön Kelemen zenei ösztöne. Ráér ez a lényegre. A divertimento tételeit soha ilyen változatos karakterekkel, népi ízekkel nem hallottam. Gráci főiskolások működtek közre a magyar szólamvezetők mellett. Úgy hiszem, életre szóló képzést kaptak a próbákon. Ez lehetett számukra az igazi mesteriskola. Az első tételt hallják.

0: Továbbra is Fesztivál Akadémia. Kovács Ilona a nyári fesztivál zárónapjának délelőtti koncertjét hallgatta meg.
1: Véget ért a Fesztivál Akadémia Budapest idei Summerfestje. Az utolsó koncertek egyike, a július 12-i matiné hangverseny programja két ritkán hallható kamarazenei alkotást állított egymás mellé. Az elhangzott művek között első pillantásra kevés a kapcsolat. Az egyik Szergej Prokofjev amerikai emigrációjának éveiben született lírai miniatűrök sorozata, a másik Dohnányi Ernő késő kamarazenei életművének monumentális összegzése. Mégis van egy közös vonásuk. Mindkét kompozíció hosszabb alkotói folyamat eredményeként nyerte el végleges formáját, és eredetileg egyiket sem arra a hangszer összeállításra komponált a szerzője, ahogy ma ismerjük. Prokofjev Opusz 35-ös 5 melódiája 1920-ban még szöveg nélküli dalciklusként énekhangra és zongorára készült. A zeneszerző 5 évvel később maga dolgozta át hegedűre és zongorára, olyan természetességgel alkalmazva a hangszer sajátos lehetőségeit, a kettős fogásokat, a szordinós hangzást, a pizzikátókat és üveghangokat, hogy a mű mára szinte elválaszthatatlan ettől a változattól. Azóta számos további átirat is készült belőle, ami jól mutatja a darab rendkívüli alkalmazkodó képességét és időtálló zenei karakterét. Juri Zsislin, a londoni Royal College of Music professzora játszotta a hegedű szólamot, melyhez természetes módon kapcsolódott Dani Imre zongora játéka. Előadásukban az 5 miniatűr karakterei finom árnyalatokkal, szinte észrevétlen természetességgel bontakoztak ki. Közös muzsikálásuk finom, államszerű atmoszférát teremtett, s mire a hallgató igazán belemerült volna ebbe a különleges, meditatív világba, az 5 rövid darab már véget is ért. A Prokofjev kompozíciónál hosszabb fejlődési utat járt be Dohnányi Opusz 37-es C-dur szextetje. A zeneszerzőt az 1920-as évek végén még egy fúvósokra, vonósokra és zongorára tervezett kamaraszinfónia gondolata foglalkoztatta, mely az évek során fokozatosan alakult át. Elő fúvós kvintetre és zongorára, majd 1935-ben nyerte el a mai ismert alakját klarinétra, kürtre, hegedűre, brácsára, csellóra és zongorára. A Dohnányi által választott hangszer összeállítása a kamarazene ritkán alkalmazott apparátusai közé tartozik. Talán éppen ezért hat olyan egyedinek a végleges verzió. A klarinét és a kürt sajátos színvilága a vonós trióval és a zongorával együtt rendkívül gazdag hangzás lehetőségeket teremt, melyekben a kamarazene intimitása és a szimfonikus gondolkodás egyszerre van jelen. Hegedűn Daniel Bulajev, brácsán Razvan Popovicsi, csellón Julian Arp, klarinéton Klenyán Csaba, kürtön Sugár Gergely, zongorán pedig Maxim Tanyicev játszott. Már az első tételben szembetűnő Dohnányi kamarazenei gondolkodása. A zeneszerző zongorista ezúttal előzékenyen háttérbe húzódik, és a fő téma megszólaltatása

majd fokozatosan határozatindulóvá alakuló második tétel, az intermezzo, újabb karakterek egész sorát villantotta fel. A variációs harmadik tételben különösen emlékezetesnek bizonyult Klenyán Csaba éneklő klarinét szólója és Maxim Tanyicev finoman árnyalt zongora játéka. A finálé felszabadult humora a muzsikusokat és a közönséget egyaránt magával ragadta. A jazz idéző ritmusok, a kétnegyedes tételben természetes könnyedséggel lüktető keringő karakter, valamint a mű végének szellemes harmóniai fricskája, a dezdur felé tartó lezárást felülíró két C-dur akkord derűs mosolyt csaltak a Solti teremben lévő arcára. Örvendetes, hogy a fesztivál műsorában idén hangsúlyosan jelen voltak Dohnán Jernő kompozíciói. Az Eszmo zongorás kvintett, a Szerenád, az Opus szám nélküli B-dur vonós szextett és a C-dur szextett remek válogatást adott a zeneszerző kamarazenei életművéből. Dohnányi kutatóként külön öröm számomra, hogy ezek a kivételes alkotások egyre gyakrabban szólalnak meg a hangverseny pódiumokon. Ha pedig mindehhez hozzá gondoljuk, hogy jövőre ünnepeljük Dohnányi Ernő születésének 150. évfordulóját, ez a gazdag válogatás különösen szép ráhangolódásnak tűnik a közelgő jubileumra.

0: Riport következik Szomor Dániellel, az Ansam Variabile nagybőgő művészével. Várgedő Anna beszélgetett.
1: Kamarazene Verbunkossal fűszerezve nem is egy, hanem két koncertnek is ez a címe. Kíváncsi vagyok, miért döntöttek úgy, hogy több estét is szentelnek a témának?
2: A tavalyi évben volt először alkalmunk Felfrőben az Eszterházi kastélyban több koncertet adni egymás után, egy hétvégén péntek, szombat és vasárnap, és hála Istennek az érdeklődés pozitív volt a közönség részéről. Ebben az évben két koncertet játszhatunk, és bár vannak átfedések, de úgy gondoltuk, hogy van ennek most is létjogosultsága.
1: A Verbunkos divatja széles körben elterjedt volt. Mit gondol, miért lett ekkora sikere?
2: Hát én azt gondolom, hogy abban az időben a hétköznapi ember, a középosztálynak a mindennapjaiban a zene megjelent, és nagyon sokan játszottak, akár billentyűs, akár vonós hangszereken, és hát akkor ugye ez volt a szórakoztató zene, és a kikapcsolódás, szükségük volt az embereknek, és igényelték azt, hogy muzsikáljanak, együtt zenéljenek, otthonokban, szalonokban, akár az utcán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy abszolút része volt az emberek életének.
1: A hangversenyeken a műveket az Ensemble Variabile adja elő. Igaz, hogy Haydn szimfonikus zenekara nem Mahler szimfonikus zenekara, de mégis feltűnően kis apparátus egy szimfóniához, pedig több szimfónia is szerepel a műsoron. Hogy kell ezt elképzelni?
2: Johann Peter Salomonnak köszönhetjük azt, hogy eljátszhatjuk ezeket a szimfóniákat. Ő egy hegedű művész, zeneszerző, karmester, mecénás volt, Haydn kortársa, aki Haydnt meghívta Londonba. Ezek a darabok annyira fantasztikusak, hogy már abban az időben szerették volna, hogyha ezek a darabok megszólalhatnak kisebb helyeken, kisebb apparátussal, ezért ő maga, Johann Peter Salomon készítette ezeket az átiratokat, vonós kvintetre, tehát nagybőgővel kiegészülve, fortepiano, vagyis zongora, és egy fuvolával kiegészülve. Johann Peter Salomon az összes Londonban íródott Haydn szimfóniának elkészítette az átiratát, úgyhogy így játszhatjuk most el mi is. Tehát vonós kvintet, fortepiano és fuvolával kiegészülve ezeket a szimfóniákat.
1: Ma mennyire ismertek vagy játszottak ezek az átiratok?
2: Nagyon ritkán hallható. Én szinte talán nem is találkoztam még vele. A tavalyi koncertünkből tanulva, ha mondhatom így, amikor szintén játszottunk egy londoni szimfóniát, tényleg nagyon nagy sikere volt. Tulajdonképpen érthetetlen, hogy miért nem tűzik koncertekre ezeket az átiratokat. Fantasztikus darabokról van szó, és kicsit hazabeszélve, mint nagybőgős, hogy a kvártet kiegészül egy nagybőgővel, a fortepianóval, tényleg kaphat egy zenekari hangzást ez a felállás.
1: Salomon a zenei anyagon is módosított, vagy csak a hangszerelésen?
2: Hangszerelésen módosított csak Salomon. Természetesen kellett neki bizonyos dolgokat fuvolából áttenni a brácsára vagy csellóra, de csak a hangszerelésen változtatott.
1: Azért azt gondolom, hogy a hangszerelés változtatása is igen lényeges színbeli különbségeket eredményez. Ön mit gondol, egy ilyen átdolgozáskor egy új mű születik, vagy nevezhető ez még egyáltalán Haydn szimfóniájának?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút semmiképpen nem veszíti el a lényegét, azt, hogy ezt Haydn írta, és hogy ezek csodálatosan megkomponált művek. Természetesen van egy-két rész, amikor mi is, amikor próbáljuk, összemosolygunk, hogy igen, ezt valószínűleg az oboa játhatta, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azonnal mindenki ráismerhet, hogy ki a szerző.
0: A műsoron szerepelt egyébként Haydn meglepetés szimfóniája, a 94-es G-dur. Ezt hallják most más előadókkal, Iván Tíme, a Molnár Noémi a két hegedűs, Juhász Barna a mélyhegedűs, Pivon Gabriel a fuvolista, Fehérvári Zoltán zongorázik, és Szabó Péter játszik gordonkán.

0: Július 6-ától 12-éig zajlott a Csíkszeredai Régi Zene Fesztivál, ennek keretein belül 10-én az opera volt a középpontban. Filip Ignác Csabával, a fesztivál művészeti vezetőjével Csík Gabriella beszélgetett.
1: Milyen kapcsolat fűzi önt ehhez a rendezvénysorozathoz?
2: Két szálon kötődök. A Kódex Régi Zene Együttes, ez 30 évvel ezelőtt jött létre, aminek alapító tagja vagyok, és mindig felléptünk megalakulásunk után évente a fesztiválon, és 2008 óta vagyok a művészeti igazgatója a fesztiválnak. Tehát mindkét szálon nagyon szoros a kötődés.
1: Mesélne egy kicsit magáról a fesztiválról, hogyan épül fel a programsorozat, mi az alapkoncepciója?
2: Minden évben van egy fő témánk, és arra fűzzük fel a koncerteket. Tehát az idén az nagyon könnyű volt úgymond kitalálni, mert három nagy évfordulót ünnepelhetünk. Tinódi Sebestyén 470 éve halt meg, 450 éve halt meg Bakfark Bálint, és 400 éve pedig Joe Daland. És mindegyiknek az alaphangszere a lant volt. Tinódi ő énekmondó, mind ahogy tudjuk, de Bakfark Bálint egy lant virtuóz, még ma is a lantosok, amikor az ő műveit kell játszani, hát mindenki mondja, hogy ez egy kemény dió nagyon. John Daland zeneszerző, énekes és lantos is számos műve maradt fent, úgyhogy a lant lett a középpontba, és akkor ünnepeljük a fesztivál alapító Barozda együttesnek az 50. évét a fennállásuknak, és akkor, mint ahogy említettem, a Kódex együttesnek a 30. éve, és akkor így alakult a 6-ától 12-ig 14 hangverseny, és meghívottak 6 országból koncertsorozat fesztivál.
1: Említette, hogy három landművésznek is ünneplik a évfordulóját. Önöknél ott Szeredában mennyire elterjedt a land? Sokan játszanak, tanulnak ezen a hangszeren?
2: A fesztiválot párhuzamosan 2008 óta, amit átvettem a művészeti vezetést, akkor az első dolgom az volt, hogy hozzunk létre egy nyári egyetemet, régi zenei nyári egyetem, és ott a lant már akkor elindult. Azóta jár Kónya István Magyarországról hozzánk, és akkor itt van egy alapbázis, most már mondjam azt, hogy van egy ilyen WhatsApp csoport, hogy erdélyi lantosok, akik egymás között tartják a kapcsolatot. Tehát vannak, igen. Persze attól nem úgy kell képzelni, hogy annyi, mint a hegedűs, vagy mint zongorista, de vannak lantosok erdély szinten is.
1: Említette a régi zenei nyári egyetemet. Kiknek szól, és hogyan kapcsolódik a fesztiválhoz? Milyen tantárgyakat lehet ott tanulni?
2: Az idén 8 kurzus van, lant, fúja fúvola, ének, barokhegedű, viola da gamba, violone, kórus éneklés, reneszánsz együttes, ütőhangszerek, és akkor vannak ilyen mellék ágak, mellék kurzusok, amire bárki bármire beiratkozik, járhat ilyenre, hogy reneszánsz együttes, énekmondó, klub, és a reggeli torna helyett Kovács Gáborral, szintén Magyarországról reneszánsz tánccal lehet kezdeni a napot. Így működik már ebbe a felállásra. Persze a hangszerek azok váltakoznak évről évre, több vagy kevesebb kurzus van, de nagyjából ugyanez a felépítése. Mindig a fesztivállal párhuzamosan megy, mert a diákoknak is jó, hogyha be tudnak járni a hangversenyekre, és persze az nekik ingyenes. Próbálunk mindig a fiatalok felé is lépni, hogy bevonzuk ebbe a hatáskörbe régi zenének a vonzásába őket is.
1: A programsorozaton többek között a Barokk Fesztivál zenekar is fellép. Úgy tudom, hogy ez az együttes szorosan kötődik a fesztiválhoz. Hogyan zajlik a közös munka? Ez egy állandó együttes, vagy inkább egy időszakos műhelymunkának tekinthető?
2: 2009-ben, tehát ahogy művészeti vezető lettem, a következő évtől indult, és azóta az ötlet, hogy összehozzuk az országban barokk hangszereken játszó különböző együttesek tagjaiból álló évente egyszer összeülő zenekart. Persze vannak mindig külföldi tagok is Magyarországról főleg, de most például a koncertmester az Mirál Glodiano, aki Belgiumba él, és a régi zenei élvonalba található, mint hegedűs, és van egy meghívott Thomas Dollier énekes, és a műsor az pedig francia opera. Van egy koncertmesterünk, van egy közös tervezés, és akkor annak függvényében összeszedjük a zenészeket arra a műsorra nyilván. Ez évente egyszer fordul elő.
1: Említette a július 10-i hangversenyt, amelynek az a címe, hogy Menjünk az operába, és francia szerzők Rameau és Marémaré műveit adják elő. Kik az énekes szólisták?
2: A szólisták Gebefüggi Renáta, ő kolozsvári, szoprán, Thomas Dollier, bordói bariton, a koncertmester pedig Mirál Glodiano brüsszeli.
1: Ön szerint mi a megkülönböztető jegy, amely az operák világában különlegessé teszi a francia operákat?
2: A francia zene az magában egy különlegesség. Voltak olyan kiadásaink a fesztivál keretében, amikor francia zenéről szólt az egész fesztivál, tehát arra fűztük fel, hogy sok-sok francia zene legyen, a rengeteg sok díszítés, meg a francia zenének a jellegzetessége, meg táncot is szerettünk volna betenni, most ez elmaradt, mert olyan volt a helyszín, hogy templomba kellett megtartanunk, mert rengetegen szoktak lenni, és kisebb helyszínt nem akartunk, kint pedig bizonytalan, hogy milyen lesz az idő, így hogy templomba lesz, így most a tánc elmaradt, ez csak a zene, tehát nem megrendezett operáról van szó. Ami minden francia zenének a különlegessége, a hangzás, ez a teatralitás, ami benne van, és hogy van egy története, van egy olyan piros vonala az egész koncertnek is.
0: A Sakont hallják ezúttal Rameau Dardanus-ából, a 18. század zenekarával, Franz Büggen a vezetőjük.

0: Martonvására mikrofonnál Bóka Gábor.
1: A Beethoven-el a Szabadban névre elkeresztelt martonvásári Beethoven estek idei harmadik koncertjén a zeneszerző D-dur hegedű versenye, illetve hetedik szimfóniája került egymás mellé. Amikor egy rövid idő alatt lezajló koncertsorozat esetén arról beszélünk, hogy kinek is nagy kihívás ez, feltétlenül az előadókra szoktunk gondolni, de az az igazság, hogy a kritikus számára is rejteget kihívásokat, hogyha ugyanazokról az előadókról nagyon rövid idő alatt háromszor egymás után kell beszélni, ráadásul a repertoárnak egy azonos szeletének az előadása kapcsán. Három Beethoven koncert egymás után a Nemzeti Filharmonikusokkal van-e még mondandó harmadik alkalommal? Nos, van, és nem csak azért, mert ugyan a zenekar változatlan, de a szólista és a karmester cserélődik minden három alkalommal, és ez idén is így volt, de azért is, mert a körülmények is változhatnak, új és új megfigyelésekre tudnak alkalmat adni. Ezúttal például az az egészen egyszerű körülmény, hogy az előző két koncerttel ellentétben most nagyon elől, a nézőtér elején foglalhattam helyet, ami egy szabadtéri koncert esetében sokkal jobb, mint hogyha hagyományos hangversenytermi körülmények között ülnék elől. Itt ugyanis gyakorlatilag sokkal jobban hallani, sokkal több mindent hallani, de ami most ennél fontosabb volt számomra, sokkal több mindent lehetett látni is. És nagyon nagy örömmel láttam azokat az apró mosolyokat és összekacsintásokat, amelyek akkor következtek be a zenekarban, amikor a hetedik szimfónia nyitó tételének lassú részében egy harkály elkezdte utánozni a tétel jellegzetes ritmus képletét, és hát erre a zenekar tagjai összemosolyogtak. Ez egy olyan élmény, ami csak Martonvásárban valósulhat meg, és lehet, hogy a nagy zenei élmény, a nagy zenei produkciók elemzéséhez ez nem tartozik szorosan hozzá. De azt gondolom, hogy a martonvásári koncertsorozathoz ez a fajta összekacsintás a nézők és az előadók között nagyon is szervesen hozzátartozik. Ha most már egy kicsit konkrétabban a műsorról beszélünk, melynek a szólistája Pusker Júlia volt, karmestere pedig a Nemzeti Filharmonikusok zeneigazgatója Vashegyi György, érdemes elmondanunk, hogy ugye látszólag ez egy hagyományos versenymű plusz szimfónia koncertösszeállítás volt. A hagyományosságot csak abban az értelemben kérdőjelezném meg egy kicsit, hogy egy elég hosszú versenymű, és hát a klasszikus repertoárban egy elég hosszú szimfónia került egymás mellé. Hosszabb volt ez a koncert, mint amit akár a Zeneakadémián vagy a Műpában is megszokhattunk, de pláne itt nagyjából 100 perc terjedelmű volt, elég későn ért véget. Másrészt viszont azt kell mondanom, hogy az egész előadást valami hihetetlen koncentráltság jellemezte, és ez nem csak nagyon jól harmonizált a műveknek a nagyon koncentrált megfogalmazás módjával, de nagyon jó volt abból a szempontból is, hogy egyrészt a D-dur hegedű versenynek például a nagyon hosszú első nyitótételét nem hagyta szétesni sem a szólistának a, még egyszer ezt kell mondanom, nagyon koncentrált, nagyon világosan formáló játéka, sem pedig Vashegyi Györgynek az ismét csak a formára hivatkozom, a formára nagyon érzékeny vezénylése, és hát ugyanez volt a szimfónia esetében is, ez a sokszor zabolátlannak érzett, mert hatalmas energiákat megmozgató és felszabadító szimfónia, ez esetben a formából bontakozott ki az energia, nem pedig valamiféle mesterséges rátétként, valamiféle külsődleges pluszként lett ez hozzáadva. Azt gondolom, hogy egy igazán jó hetedik szimfónia tolmácsolásnak ez az ismérve. Nem kívülről, hanem belülről felszabadítani az energiát, és hát Vashegyi György egyébként általában visszafogottabb karmesteri alapállásához, azt gondolom, hogy ez nagyon is jól illett. Pusker Júlia játékához pedig talán elég, hogyha annyit mondunk, hogy ez az éteri tisztaságú, nagyon-nagyon vékonyan, áttetszően szóló hegedű hang csodálatosan illet ennek a minden értelemben klasszikusan formáló versenyműnek, tehát nem csak stilisztikailag, hanem, hogy mondjam, esztétikai kategóriaként is használom most ezt a szót, szóval ennek a versenyműnek a fogalmazás módjához. azt gondolom, hogy az egész Martonvásári koncertsorozatnak, idei koncertsorozatnak talán a legszebb pillanata volt, a legszebb, hosszúra nyúlt pillanata volt a hegedű verseny első tétele.
0: Szabadtéri koncertről természetesen nincs felvételünk, úgyhogy most egy régebbi felvételről a szimfóniát idézzük, az A-dúrt, a Nemzeti Filharmonikus Zenekart, ezen a felvételen Kocsis Zoltán vezényli.

0: 10-től 12-ig tartott az Erkel Ferenc Kamarazenekar Biatorbágyi Fesztiválja. Bece Szilvia riportjában Lestágbedő Eszter koncertmester, illetve Bojki András a művészeti igazgató szólal meg. A riport még a fesztivál előtt készült.
1: Mi kell ahhoz, hogy a közönség minden évben újult erővel csatlakozzon a fesztiválhoz? Mennyire kell állandóan kreatívnak és újabb ötletekkel előállónak lenni?
2: Valószínűleg nagyon, de ez már most az 5. fesztivál, és meghagytuk a formátumot. Mi azt találtuk ki, hogy Biatorbágyot átalakítjuk, vagy legalábbis a hírnevét átalakítjuk a kultúra felé, és nem Matuska Szilveszter meg a viadukt története. És itt az önkormányzat mellettünk állt, és így egy ilyen patrióta fesztivált építettünk ki, rögtön az elején ez volt a koncepció, és ezt most is tartjuk, hogy amit csak lehet, azt ott helyben, mert nagyon sok olyan ember lakik ott, aki így fel lehet mutatni, és nem csak a helyieknek, hogy na, a szomszédom meg ebbe az utcába lakik, hanem valódi kvalitások, művészek, világjárók értéket teremtenek, stb. Tehát az egyik oldal volt, hogy patrióta fesztivál, a másik, hogy bőséges kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, és hogy a várost megajándékozzuk valódi világjáró sztárokkal, hogy így mondjam, akik vagy a mi két szép szemünkért, vagy másért, de eljönnek és szívesen muzsikálnak velünk, és ez így nagyon beválik. Tehát úgy tűnik, hogy a közönség szereti ezt a pillanatot, hogy egy kicsit a miénk is, meg egy kicsit tényleg a magas kultúrából érkeznek hozzánk nagyon nagy nevek.
1: A műsorról, az idei műsorról beszéljünk egy kicsit abból a szemszögből, hogy mennyire lehet bátor a zenekar, vagy mennyire van szüksége egy nyári közönségnek arra, hogy jól ismert fülbemászó slágereket hallgasson.
3: Bátorság az mindig kell, újdonság is mindig kell. Itt az újdonságot leginkább a Híd koncert jelenti, ahol egy színpadon vagyunk egy könnyűzenei együttessel, a színpad egyik felét mindig egy könnyűzenei együttes foglalja el, a másik felét az Erkel Ferenc Kamarazenekar, és Bojki András csodálatos átirataiban, illetve hozzáírt szólamaival kiegészítjük a rock együttes vagy szól együttes muzsikáját. Ez mindig nagy kihívást jelent Andrásnak is, hogy tudjon alkalmazkodni ehhez a nagyon markáns zenei stílushoz, amit mondjuk a Kaláka képviselt, vagy amit Ferenci Gyuriék képviseltek, vagy a Kék Nyúl zenekar volt először, tavaly pedig Szirtese Dina Mókus. Itt mindig érzem a nagy újdonságot, ami viszont a megszokott dolog, az a szombatesti nagy koncert, ahol a szigorúan vett klasszikus komoly zenének hódolunk. Ezúttal Baráti Kristóf fogja Mendelssohn D-moll hegedű versenyét játszani, és két szerenádot választottam, az Elgár szerenádot és a Csajkovszki vonós szerenádot.
1: Amit sokan ismernek, de nem biztos, hogy mindenki. Tehát itt is van egy kis újítás, mondjuk Elgár talán kevésbé ismert Magyarországon.
3: Így van, és a kis Mendelssohn hegedű versenyt is ritkábban lehet hallani.
1: És hogy néz ki ez a bizonyos összművészeti része ennek a fesztiválnak, mert ugye arról is beszéltünk már az előző években, hogy Biatorbágyon nem is csak muzsikusok élnek, hanem sok más művész is ott telepedett le abban a városban, és valamilyen formában ők is csatlakozhatnak, sőt, mi több, ami nekem a legjobban tetszik mindig ebben a fesztiválban, kérdés, hogy lesz most is ilyen, hogy a fiatalokat is bekapcsoljátok, a gyerekeket akár.
2: Abszolút. Kezdjük az előzővel, a fesztiválnak a hivatalos megnyitója, az két kiállításnak is a megnyitója. Az egyik a koncertfotóknak a kiállítása, ami ott az előtérben van. A fiam, a Bojki Marci korábbi JFKZ koncertekről készített fotói kinagyítva, nagyon izgalmas. A másik pedig a Művelődési Ház kiállító termében egy helyi képzőművész. És egész különleges dolgok merültek így föl, mert ugye keresgéli az ember, hogy ki dolgozik még, mi nagyon sokan élünk már ott, már rég nem nagy község. Idén egy nagyon érdekes, még összebb művészet lesz, hiszen Trokán Nóra került így képbe, aki nem csak egy ismert színész, hanem fotóművész is, kiállításai vannak. Nagyszerű kis kiállításunk lesz majd. Annyira, hogy tavalytól már bevezettük, hogy lesz beszélgetés is, tehát nem csak a megnyitón, hanem lesz egy kifejezett tárlatvezetés, ahol a művész, jelen esetben Nóra, beszélhet a fotóiról, a világlátásáról, a technikákról, meg amit a közönség kérdez. Ott egy bő fél óra áll rendelkezésre a programok között, és akkor nézzük a másikat, a fiatalokat. Ebben az épületben van a Pásztyi Miklós Alapfokú Művészeti Iskola, egy bűnletesen nagy zenesuli. Tanítunk is ott egy páran az FKZ-ból, de van egy ilyen szövetségünk ezzel a művészeti iskolával, és mi játszunk a gyerekekkel, az ügyesebb gyerekekkel koncerten. Egy ilyen koncertprogramot beemeltünk a fesztiválba, és már rögtön az elsőben is így volt, és visszük szépen tovább, hogy a gyerekek, akik föl tudnak készülni, meg alkalmasak arra, hogy szélesebb közönség előtt játszanak, az EFKZ-val játszanak.
3: Az az öröm, hogy profi zenészekkel játszhatnak együtt, akár azok, akik csak fél éve kezdték épp a hangszeres tanulmányaikat, és ez nekünk is nagyon nagy élmény, és igazság szerint én talán ezt szeretem a fesztiválból a legjobban, mert ez a legkülönlegesebb együtt muzsikálási lehetőség.
1: Hogy fér be mindez 10-től 12-ig egy szűk időszakba?
3: Cipőkanállal.
2: Ez a Cipőkanál fesztivál.
3: Pörögnek az események óráról órára. Nagyon szeretjük a változatosságot. Ilyenkor az egész zenekar egy ilyen flow élményben repked a föld fölött, és a különböző helyszínekről egyik helyről a másikra. Nagyon boldogok vagyunk, hogy valóban egy teljességet adhatunk át a közönségnek.
0: Csajkovszki vonós szerenádját az Erkel Ferenc Kamarazenekar egy régebbi felvételéről idézzük, a hangversenymester Lestágbedő Eszter.

0: Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgöde Anna társszerkesztő és Papp Sándor hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este a Budafoki Doknányi Zenekar játszik. Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen amerikai szerzők Joan Adams, Leonard Bernstein, George Gershwin és Ferd Grofé ikonikus alkotásai szólnak. A karmester Hollerung Gábor. 20. századi amerikai álmok. Hétfőn 20 óra 39 perckor a Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Reményi János vezényli a Magyar Rádió gyermekkórusát. Az éppen 30 éve elhunyt Liszt Ferenc Díjas karnagy 1985-től 95-ig volt a gyermekkórus művészeti vezetője. Emellett az ELTE-n tanított. Most olyan kortárs szerzők dallamait vezényli, melyek némelyike azóta már klasszikussá vált. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor, a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Vincenzo Bellini Norma című két felvonásos operájáról mesél László Ferenc.
2: Fiaskó, fiaskó, ünnepélyes fiaskó. Túl azon a sohasem feledhető esetőségen, hogy a közönség is lehet indisponált, az első este kedvezőtlen kimenetelében többféle tényező is közrejátszhatott.
1: Prolog. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a Kölni Rádió Big Bandjének, a Librünett a Capella együttessel közös fellépését, Stefan Pfeiffer Galilea a vezényel, a Librünett tagjai Juliette Brousset, Stephanie Nigel, Julia Pellegrini és Lisa Herbolzheimer. Burt Bacharach szerzeményeit halljuk Hal David szövegeivel. Wives and Lovers, Do you know the way to San Jose? I say a little pray for you. A house is not a home. Trains and boats and planes. Wishing and hoping. Make it easy on yourself. Elfie, anyone who had a heart. És what the world needs now is love. Hangzik el.

0: A mai Ebu Jazzben Stefan Pfeiffer Galilea vezetésével a kölni rádió Big Bandjének a Lebrunettel közösen adott koncertjét hallhatták. Az a cappella csapat tagjai voltak Juliette Brusset, Stephanie Nigel, Julia Pellegrini és Liza Herzpolzheimer. Burt Bacharach szerzeményei Hal David szövegeivel hangzottak el. Wives and Lovers, Do You Know the Way to San Jose, I Say a Little Prayer for You, A House is Not a Home, Trains and Boats and Planes, Wishing and Hoping, Make It Easy on Yourself, Elfie, Anyone Who Had a Heart, és What the World Needs Now is Love fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő holnap találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Az alaptörvény ma életbe lépett 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnik Sólyog Tamás államfő megbízatása. Ettől kezdve ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes házelnöki feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök végzi el. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványok átalakításával helyreáll az intézmények autonómiája, és újra elérhetővé válnak az uniós programok. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessenek az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskola kezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti Elte Apácai Csere János gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. Híreink végén az időjárásról. Szinte mindenütt borult az ég, elszórtan esik az eső. A várható felhőszakadások miatt néhány délkeleti-keleti járásban riasztás érvényes. Az átvonuló hidegfront hajnalra kelet felé elhagyja az országot, napközben sok lesz a napsütés. Délután nyugaton előfordulhatnak néhol futózáporok, zivatarok. Az északi tájakon időnként megerősödik a szél. Délután általában 26-31 fok várható. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 25 fokos.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

ismét eltelt egy nap, idősebbek lettünk, hogy bölcsebbek, és azt nem tudom. Remélem szép napjuk volt. Németh Attila köszönti önöket, a Notturno műsorvezetője, munkatársaim Katona Márta és Kalla Kálmán. Próbáljanak meg a zene segítségével kikapcsolódni. Tudják, Kodály Zoltán mondta, hogy a zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható, aki nem él vele, lelki vérszegénységben él és hal, teljes lelki élet zene nélkül nincs. Elsőként Antonio Bertali első szonátáját ismerhetjük meg. Ő a bécsi udvar szolgálatában állt, zeneszerző volt, hegedűs és kappelmeister.

Antonio Bertali első szonátáját a Le Nouveau Concert előadásában hallottuk. Bertalinak nagyon kevés műve maradt fenn, és ezek nagy része is kéziratos gyűjteményekben találhatók. Most Johannes Albertus Grönemann zeneműve következik, az E-moll trió szonáta, ami egy orgonamű.

Gert Ost játszotta Johannes Albertus Grönemann e-moll trió szonátáját. A maga idejében Edward Elgárnak óriási volt a tekintélye, ami gyorsan csökkent, de aztán megint volt egy korszak a 30-as években, amikor sokat játszották a darabjait. Az Opus 20-as vonószerenádját hallgatjuk meg.

Edward Elgar vonószerenádját hallottuk. Elgarról azt mondták, hogy az Edward kori klubjába járó gentleman mintapéldánya, ugyanis mindig katonásan viselkedett, és az öltözéke mindig kifogástalan volt, és ernyő mindig volt nála. Most Enrique Granados játssza saját költői keringőjét.

Erika Granado zongora játékát hallottuk egy 1913-as felvételről, saját költői keringőjét játszotta a spanyol zongora művész zeneszerző, aki nem sokkal tragikus hajóbalesete előtt azt mondta, hogy tele vagyok ötlettel, dolgozni akarok nagyon sokat. Händel Alcestis című operájából szól most egy ária.

Handel Alkestis című operájából az áriát Emma Kirkby énekelte. Alkestis a görög mitológiában Péliász görög király leánya, Ádemétosz felesége. Most Stanislav Monyuskó zenéje következik, a második vonós négyes játsza a Camerata Quartett.

Stanislav Munyuskó második kvartettjét a Kameráta vonós négyes adta elő. Annak idején nagyon sokan belekötöttek Beethovenbe az ötödik szimfónia szokatlan fordulatai és hangulatvétele miatt. Hát mi már tudjuk, hogy egy egészen különleges, utolérhetetlen remek művet komponálta Bonni mester. A Finn Rádió zenekara játssza el az ötödik szimfóniát.

Beethoven 5. szimfóniáját a finn rádió zenekar adta elő, vezényelt Jukka-Pekka Saraste. Beethoven volt az első művész, aki teljes módon felrúgta a klasszika szabályait, és joggal mondható, hogy romantikus zene előfutára. Georg Philipp Telemann muzsikája következik, Deus Judicium Tuum.

Deus Judicium Tuum, Telemann kompozícióját a Schola Cantorum Basiliensis vokális és hangszer együttese adta elő. Érdekes, hogy míg az utókor csak Bachot ismerte el, Telemann majdnem elfelejtették, addig a saját korukban Telemann volt a sokkal népszerűbb komponista. Kedves hallgatóink, két óra van.